0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a

0: keresztül tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Put your hands together. I want you to do this.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child, Big Rocker.

0: köszöntöm, és akadik a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: azért teszem a bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 100-3.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul, mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
2: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
1: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászobó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Habas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Beregben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűs parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, között a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apát és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából 1 hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egynyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapember évé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6:45-kor Michael Jackson dala után pedig a következő 4 órának a lendületét azért a legjobb zenék megadják itt a Best FM-en. Július 29-e van. Jó munkába indulást már gondolok itt azokra, akik ma mondjuk munkával fogják tölteni ezt a napot. Figyeljünk oda magunkra, kortyoljunk sok vizet, és ne felejtsük el, hogy a legjobb nyári kiegészítő ma nem csak a napszemüveg, hanem mondjuk egy jól behűtött kulacs is lesz, mert hogy jó időnek örvendezhetünk, nem csak ma, hanem egész héten. Időjárás, program, na és persze egy kis érdekesség is belefér a Best reggelbe, én pedig megköszönöm, a velem rádiózik. 10-ig a mikrofon mögött Zentai Edit, jönnek Kováék, itt a Besten.

0: Márkusok, a Márták, a Flórák, a Mártik lesznek. Tegnap ugye a Szabolcsokat tudtuk köszönteni, de ma ilyen hölgyes ünneplés lesz, úgyhogy már így jó előre köszöntöm én is a hölgyeket, és minden kedves Best FM hallgatónak nagyon szép reggelt kívánok. Már csak néhány perc és fél hét. Július 29-e szerda van, a hét közepe, és azt kell, hogy mondjam, a nyár javában tart, és vissza is fognak jönni itt a hőmérséklet értékek, úgyhogy akár már úton vagyunk a munkahely felé, akár otthon készülődünk. Én köszönöm, hogy velem indítják ezt a reggelt. Vegyünk egy mély levegőt, kortyoljunk egyet a kávéból, én is ezt fogom tenni, mert most itt van előttem a kávé. Ja, és még maradt egy kis teám, és lehet, hogy ezt is meg fogom inni, szükség lesz rá, hiszen jó idő lesz, úgyhogy fontos a folyadékpótlás. Hamarosan jövünk az időjárással, a legfontosabb információkkal, és persze a legjobb zenékkel. Ez a Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűs parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenkinél jó kedvet csempészed be így fél hét után. Jó reggelt kívánok, mert hogy meghozta ez a dal ezt a kis könnyed, pozitív hangulatot. Hát bízom benne, hogy a valamikori 1989-ben berobbant formáció után, így a mai napon is 2026. július 29-én meg lesz mindenkinél ez a pozitív lendület. Én ehhez kívánok nagyon sikeres napot. Információk, bestfmnyiregyháza.hu, a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, egyébként én most valahogy úgy nem érzem a szúnyogokat, remélem, hogy ez ennek köszönhető, és sokkal jobb úgy elviselni a nyarat, nem elég, hogy izzadunk, még bízunk benne, hogy szúnyogmentesen is kell majd, nem csak a Sóstó környékén, hanem akár a belvárosban is úgy meglenni, mert egyébként a héten a megyénkben biztos, hogy lesznek szúnyoggyérítést célzó kezelések, úgyhogy így kell készülni, nálunk pedig a legjobb zenékre kell készülni, hiszen ez a Best FM.
1: Napfény, zene, jó hangulat és

konyhájában, az ágyában, a nappaliában, vagy éppen a kollektívájában szükség is lehet sok esetben egy olyan segítő valakire, aki mindig jó, hogyha a közelünkben van, és addig jó, amíg van kinek mondjuk egy telefonhívást elejteni, és van kitől kérdezni. Hát remélem, hogy mindenki ilyen formációban él így a mai napon. Időjárási fronton azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napon ugye kezdődik ez a kis nyári, jó kis erősödő hőhullám, mondják a szakemberek, felhő is alig lesz az égen, és a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. Hajnalban még azért viszonylag friss, ilyen 11-19 fok közé hűlt a levegő, ami nagyon jól tud esni, legalábbis nyitott ablak mellett alszom, és élvezettel szoktam így reggel fölébredni, főleg most, hogy ilyen korán ébredezem. Délután viszont már itt kérem szépen 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Holnap ugyanez lesz, sőt, még azt kell, hogy mondjam, hogy folytatódik majd a kánikula, délután 32-37 fok közé tetőzik a hőmérséklet. Hát minden értelemben süt a nap, még dalban is, mert hogy jön Miller Dávid, itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egynyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

7 óra után 8 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 29-e van, drága Márták, Mártik. Boldog névnapot kívánok, a hölgyeket lehet köszönteni, egyébként mellettük még a Beátákat, a Flórákat, és akkor mondok egy különleges nevet, ami nem más, mint az Olaf. Őket is lehet köszönteni, igen, igen, vannak ilyen különleges napok. És csak, hogy egy kis mosolyt varázsoljak itt a mai napnak a jeles napjai közé, képzeljék el a Best FM hallgatók, hogy ma van a Nemzetközi Tigris Világnap, mégpedig 2010 óta tartják, csak is azért, hogy felhívják a figyelmet a vadon élő tigriseknek a védelmére, és mára már csak néhány ezer példány él a természetes élőhelyén, ezért a természetvédők világszerte ezen a napon különböző programokkal népszerűsítik a fajnak a megóvását, tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen formában lehetne itt a Nemzetközi Tigris Világnap alkalmából fölhívni erre a figyelmet. Szerintem nagyon sok gyereknek van ilyen kis tigrise, mármint amilyen kis plüss figurákat illeti, és gondolom, hogy nagyon sok helyen van rengeteg ilyen kis plüss játék, mert ez ilyen felhalmozott állapotban szokott ugye előkerülni, és sok gyereknél ez a tapasztalat. A mai napon történt még az is, hogy 1836-ban felavatták a párizsi diadaldívet, illetve, hogy 1890-ben ezen a napon hunyt el Vincent van Gogh, a világhírű holland festő. No hát ilyenkor van egy kis érdekessége is ennek a napnak, mert a július vége felé közeledünk. Mi az, hogy a vége felé? 29-e van ma, és ahogy nyitom a naptáramat, látom már azt, hogy lapozok is egyet. Szóval, hogy szombat, augusztus 1. Igen, úgyhogy a hét péntek záródik majd július utolsó napjával, és bizony ilyenkor már érezhetőek azok, hogy rövidülnek a nappalok, de még mindig közel 15 órán át azért világos van Magyarországon, remélem, hogy világos van mindenhol. Az esték viszont egyre kellemesebbek, mondjuk egy szabadtéri sétához, egy teraszozáshoz, bármihez is, viszont ma még itt a munkaidő kellős elején, ugye nem hogy közepén, hanem az elején, mi mást is kívánhatnék, mint egy sikeres napot, és azt, hogy egyelőre még mondjuk csak tervezzük a délutánt vagy az estét, de a munkához nagyon jó kitartást kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig megpróbálok ezen a lendületen egy picit segíteni. Hát Pápai Jóci dala kicsikét lájtosabb, de aztán vadulunk a Black Machine-nal és George Michael-lel is ebben az órában.

Az folyik, hogy így a héten visszatér a kínzó forróság, amit azért már tapasztaltunk egy picikét, és mindenki dőlt erre-arra, mint a mérgezett egér. Sőt, azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt nálunk lesz a legmelegebb itt a térségben, legalábbis a 40 fok körüli meleg. Valóban rémisztő, és az asszály is egyre súlyosabb, miközben számottevő országos esőt az elmúlt napok hidegfrontja sem nagyon hozott, úgyhogy a kánikulával nagyon úgy tűnik pedig, hogy a csapadék esője is nullára csökken, de hogy meddig kell kibírnunk ezt a meleg időjárást, erre meteorológusoktól kerestem én is a választ, és ők azt írják, hogy jelen állás szerint augusztus 5-éig tart ez az akár 40 fokot hozó hőségperiódus, úgyhogy így kell készülni, hát sem csapadék úgy számottevően nem kell, hogy számítsunk a folytatásban, úgyhogy locsolni mindenképpen illdomos, főleg akkor, hogyha növényekkel rendelkezünk, és mondjuk, ha éppen valaki így a spontán szabadságát szeretné kivenni, akkor lehet, hogy nem árt kalkulálni most ezzel a héttel, vagy még akár a jövő héttel, mert hogy így nézünk ki időjárási fronton. Zenei fronton pedig a legjobb zenék között George Michael érkezik, a Spice Girls, aztán 7:30-kor a friss hírek Kis Dánieltől itt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
2: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Mátészalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
1: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tart.

0: A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

Ők voltak az Ári Mafia és a Volt egy álmom. 8 után vagyunk 8 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, július 29-e van. Ez a Best FM, azon belül pedig a Best reggelben köszöntöm Önt, én Szentai Edit vagyok, és amíg Norbi pihen, addig még ezt a hetet így együtt töltjük a reggelben, úgyhogy én már előre így megköszönöm, hogyha akár a Facebookon is megtalál és küld nekem egy messenger üzenetet, mi újság a városban, hogy telik a nyár, milyen vakációs élményei vannak a gyerekeknek, mert én imádom, amikor a gyerekek is leszólítanak, és mondjuk egy-két aranyos kis sztorival meglepnek. Megy a barátnőzés, gondolom nagyon sok helyen jól is van ez így, és remélem igazolnak ilyenkor a gyerekek, mert most kell jól kipihenniük magukat, ugyanis utána majd szeptemberben hú, de nehéz lesz majd keltegetni őket. Na de egyelőre erre még nem gondolunk, arra viszont igen, hogyha utazunk, vagy éppen strandolni készülünk, akkor biztosan fölkészülhetünk arra, legalábbis már a Balatonon, hogy elkészült a balatoni strand etikett. Bizony, bizony, mert hogy megvan mindennek a szabályszerűsége, úgyhogy itt a közösségi médiában is én már olvastam egyébként egyre több beszámolót, amik arról mutatkoznak itt, hogy nem megfelelő a turista viselkedés bizony a Balatonnál, és nagyon sok esetben ez konfliktust is hát generálhat, és ezt támasztja alá az a friss felmérés is, amely során például a tihanyi Szabad strandon 130, 18 és 70 év közötti nyaralót kérdeztek meg, hogy hallottak-e más

országok strand etikettjéről, és hogy mi a véleményük erről, és képzeljék el, hogy a megkérdezetteknek egész magas 87%-a fontosnak tartja, hogy bizonyos együttélési szabályokat tartsunk be a strandon is, elkerülve a konfliktusokat, és biztosítva a kellemes kikapcsolódást mindenki számára. Na, hogy hogyan alakul ez a strand etikett, ami egyébként egy 15 pontból álló kis javaslat, ezt el fogom majd mondani, mert hogy vannak benne érdekességek, és szerintem mindenkinek van ötlete ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amire mondjuk rigolyás, ha csak éppen nem is a Balatonra, de a tóra kimegy. Jön a strand etikett, vele együtt a legjobb zenék a folytatásban. Ez a Best FM, Mark Morrisonnal a folytatásban.

autózunk, közlekedünk, odafigyelve. Szerda van piaci nap, úgyhogy itt mindenképpen fokozottabban közlekedjünk, mert az ügyesebbek szerintem úgy vannak vele, hogy beszerzik ezeket a szezonális finomságokat még így a meleg előtt, mert most még kellemes így 8 óra előtt az idő. Aztán fog ez majd alakulni, és tényleg itt lesznek ezek a meleg hőmérsékleti értékek, amik nem csak a mai napra, hanem így fokozatosan emelkedve fogják majd itt éreztetni hatásukat, hogy pontosan milyen hőmérsékleti értékekre számíthatunk, és mi újság városunkban. Na, ez is kiderül a hírekből. Pontban 8-kor, aztán jövök a horoszkóppal, lehet készülni, hiszen megtudjuk, hogy mit is jósolnak a csillagok a mai szerdai napra. Jó reggelt kívánok!

0: tetted.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670 555 02 12.
1: Reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az adatás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a

0: készülődni arra, hogy mondjuk akár egy spontán szabadnapot kiveszünk, vagy csak ha mondjuk végzünk időben a munkahelyről, akkor valami kis vízparti részt megcélozni biztos, hogy mindenkinek nagyon jó eső érzéssel fogja majd megalapozni az esti alvását, mert hogy szuper kis időnk lesz ma, úgyhogy bevallom őszintén, én is összepakoltam a fürdőszucomat, hogy majd délután egy kicsit a tóra, vagy nem is tudom, valamerre biztos elmegyek napozni, egy kicsit úgy hűsölni, mert hogy nagyon fontos ez is. Én legalábbis nagyon szeretem ezt csinálni, a nappal azért óvatosan, mert hogy bizony azért megint csak visszajöttek ezek a 30 és feletti hőértékek, amiben azért bárki nagyon könnyen leéghet, hogyha nem vigyáz oda a bőrére. Hát ha már napozunk, kimegyünk a strandra, akkor nagyon sok mindent tanulhatunk mondjuk abból a esetleges strand etiketről, ami már elkészült a Balatonon, és képzeljék el, hogy ez egy 15 pontból álló javaslat, ami hát amellett, hogy egy nemzetközi felmérésén ennek tapasztalatai alapján készültek, mindenképpen elmondták, hogy tényleg ezekkel nem az a cél, hogy tiltást vezessenek be, hanem az, hogy egyszerűen csak megmutassák, hogy egyszerű odafigyeléssel itt a nyári konfliktusok elkerülhetőek lehetnének, és nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát, akár a Balatonon, vagy akár ahol éppen ilyen tavas víz mellett pihengetünk. Szóval itt van a 15 pontból álló strand etikett javaslat, amit én megnézegettem, és akkor most itt elsorolgatom, hogy mik is ezek. Például az első, hogy tartsuk tiszteletben a személyes teret. No hát ugye ezt tudjuk, miről van szó, hogyha letesszük a kis plédünket, lefekszünk, akkor ne legyen már, mit tudom én, Jóska a szánkban, mert hogy nem biztos, hogy úgy szeretnék fölébredni, hogy hoppá, ott van előttem egy idegen férfi, mert hogy bármennyire is tele van a strand, ugye alapvető udvariasság, hogy nem telepszünk rá közvetlenül a másik nyaralónak a törölközőjére, hanem hagyjuk meg a komfortzónáját, hisz a kölcsönös távolságtartás mindenkinek nyugodtabb légkört teremt, ebben egyetérthetünk. A strand nem privát fesztivál. Nagyon fontos, én ezt a városban is láttam, amikor megy, üvölt a telefonnal. A múltkoriban leültünk a belvárosban egy barátházas párral kávézni, és mellettünk lévő asztalnál, hát kérem szépen úgy telefonált ott valaki, hogy a telefon kitette, az üvöltött, tehát mindenki hallotta, hogy ott hagyta a csaja, stb. És gyakorlatilag nagyon zavaró volt, és oké, hogy nézzünk mérgesen, a bátrabbak szólnak, vagy nem, mert ugye kellemetlen konfrontációba senki nem szeretne keveredni, de az biztos, hogy itt a strandon is, ami ugye nem parti, privát fesztivál, azért kerüljük itt ezeket a hordozható hangszórókat és a túlhangos zenét, mert hogy zavarhatja a környezetünkben pihenőket. A vízparton pedig hiszem, hogy senki nem kíváncsi másoknak a lejátszási listájára, vagy éppen a hangos telefonbeszélgetésére. Ugye van már fülhallgató, tessenek használni, és akkor mindenki olyan hangerővel hallgatja a zenét, ahogyan szeretne. Figyeljünk a szél irányra, és ez azért fontos, mert itt a törölközők, vagy a vizes fürdőruháknak, amikor mondjuk így kirázzuk, az egy tipikus ugye, konfliktus forrás, mielőtt lendületből ugye itt elszabadulnánk, hát azért nem mindegy, hogy kire csapjuk ki éppen a vizes fürdőruci. Erre érdemes figyelni. Felejtsük el a napozó ágyfoglalást. Nagyon fontos, ugye van ez a kora reggeli törölköző hadviselés, így emlegetik ezt a kis metódust, vagyis a napozó ágyak egész napos használat nélküli lefoglalása az egyik legbosszantóbb jelenség. Én ezt látom ilyen termál fürdőkben, hogy megjön egy kis aranyos hölgycsapat, vagy mindegy, nem is akarok itt most nevesíteni, de leteszik a cuccukat, aztán irány a termálvíz, a büfé, egész nap szinte alig fekszenek rajta, és nagyon bosszantó, amikor én meg ott fekszek a kövön, mert éppen nem tudom letenni a popómat ugye sehová. Szóval, hogyha órákra elhagyjuk a strandot, akkor vigyük magunkkal a holminkat, és adjuk át a helyet másoknak. Naptejezzünk ókosan, ez nagyon fontos, mert a bőrvédelem fontos, de idegeneket megkérni, hogy a hátunk bekenésére, hát úgy azért sokszor kellemetlen helyzeteket teremthet, mondjuk ha csak nem akarunk randizni, mert akkor egy jó kis lehetőség. Ugye meg kéne egy jó képet, hogy kenje be a hátunkat. Na jó, megyek tovább, még van egy jó pár dolog, amiből kiragadtam azt is, hogy a víz nem WC, vagy például azt is, hogy a labdázásnak is megvan ugye a maga helyen. Ha vannak önnek is ötletei, hogy mondjuk a strandon mivel tapasztalt mondjuk olyan negatív dolgot, ami nem jó hatással volt az aznapjára, nyugodtan megírhatja nekem, én Zenta Jerit vagyok, megtalálom Messengeren. A legjobb zenék között pedig Szakács Gergő jön.
1: Kopog a hajnal, a fejembe merül.

legjobb zenék itt a Best FM-en, és nem sokára 8:30, ami egyet jelent azzal, hogy jön a Csak 10 perc rovat. Nagyon érdekes témát fog Szakács Tibi dr. Móri Gyulával boncolgatni, mégpedig az egészségnek a 8 pillérét. Hogy mi is ez a 8 pillér, ezt majd utólag is meg lehet hallgatni, hiszen szépen föl lesznek töltve ezek az anyagok a csak10perc.hu oldalra, ahol a műsortár segítségével akár majd ezt az adást is meg lehet hallgatni. Az egészség nagyon fontos, mi pedig ugye strandoltunk az elmúlt percekben, és arról beszélgettünk egy picikét, hogy milyen strand etikettek vannak, és például ugye itt nagyon fontos az is, hogy vigyázzunk másokra is a vízben, jó figyelni nem csak a gyerekekre, hanem mindenki másra, és itt most nem csak az egészségre gondolok, hanem mondjuk arra is, amikor valaki a fürdőzésnek a közös élményét mondjuk a túlzott fröcsköléssel, a figyelmetlen ugrálással, vagy éppen mások zavarásával teszi kellemetlenné, szóval figyeljünk egymásra. Ez is nagyon fontos. Igen, jönnek itt még olyan üzenetek, amiket kaptam, hogy például őket nagyon zavarja, hogy ne fotózzák. Mert hogy van olyan fotó, amikor nem figyelünk arra, hogy éppen én mögötte vagyok elterülve, és nem szeretnék látni azon a családi képen. Hát én mondjuk azért azt tapasztalom, hogyha valaki szeretné fotózni a gyermekét, akkor úgy mögüle elállnak az emberek, vagy kellefensen, kedvesen meg lehet kérni, hogy legyen kedves, már álljon egy, csak egy másodperc, még lefotózom a gyereket. Igen, és ami még fontos, hogy használjuk a kijelölt dohányzó helyeket, és ami a legfontosabb, hogy óvjuk a természetet, no és persze a vízpartot is. Na mindjárt jönnek a fiúk, a beszélgetést hallgassuk közösen, mindössze csak 10 percben, itt a Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Mézga Aladár hívja dr. Mórik Gyulát. MZ Perix jelentkez. Halló.
3: Most hol vagyunk? Szép jó napot kívánok.
2: Adás van. Na.
3: Ja, nem mondod.
2: Vedd komolyan. Akkor... Na.
3: Jó, oké. Okay.
2: Hallgatóknak suttogva mondom, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják végig azokat az adásokat, amik sokat mondóak egyeseknek. Bátorítást adnak, hogy folyamatosan vegzálják a dokit, és jól teszik, csak bíztatni tudok mindenkit erre.
3: Ma megint ilyen nap
2: lesz. Írjatok neki sok e-mailt, mert szereti. Idegösszeroppanás kap, haja már nincs.
3: Na, jó, hogy neked olyan sok van.
2: Ne, hát nekem sincs, de nekem mástól nincs. Na, köszöntelek, doktor úr, szép napot neked, meg hát, a hallgatóknak is.
3: Neked is.
2: Ugye? Az alapszeánsz hangulatot már is megadtuk. Én azt gondolom, kinyílik előttünk a szuperhorizont. Hogyan lett az egészség 6 pilléréből 8 pillér? Csak egy mondatos válasz szeretnék.
3: 5-ből lett 8.
2: Hát 5 plusz 1.
3: Pont erről egy mondatosat nem tudok adni, mert pont ezt nézzük át, hogy alap

0: van, ugye? Egy tanulmány.
1: Hát igen, ez egy korábban létező szemlélet a krónikus betegségek gyógyítására.
0: Abban már 8 pillér volt.
1: És ott 8 pillér.
0: Igen. Na és akkor ezt kezdtük el, ezt te elmondtad különben sorba, és a végén volt egy nagy számomra, meg szerintem a hallgatók számára is egy nagyon szimpatikus eset, leírás, egy történet, amikor egy fiatalember, akiről már-már lemondtak az orvosok, azt kérte utolsó...
1: akiről lemondtak
0: az bocsánat, orvosok. Igen. Azt kérte utolsó kívánságának, hogy vigyék ki a természetbe. És ott természeti körülmények között a csodálatos napfény megtette a hatását, mert hogy az állapota meg jobb lett, és így tulajdonképpen gyógyulásnak indult. Na, itt tartottunk eddig. De még vannak pillérek, amiről nem beszéltünk, vagy nem beszéltünk eleget, ugye?
1: Igen. Meg szeretnék válaszolni, amire utaltál a bevezetődben, hogy érkeznek hozzánk, ugye, hát fogalmazunk úgy, hogy észrevételek. Jó, tehát ezen 15 éves fiú esetek kapcsán ugye volt, aki azt mondta, kritikusan ki ne találjuk már, hogy a naptól gyógyult meg. Nos, ez így valóban nem kijelenthető. Most kijelenthető, csak nem tudományos. Ezt elismerem, mert nem volt kontrollcsoport, de egy ilyen esetben
0: nem, is azt
1: nem nagyon tudsz kontrollcsoportot.
0: Hanem, hogy anekdotikus volt
1: így van,
0: ez az információ.
1: Így van, de mi a lényeg? Hogy az egész kezelésében az adott betegnek semmi más nem változott, csak az, hogy kivitték a természetbe, és ott egészen más környezetbe került. Tehát mindenképpen figyelmet érdemel ez a dolog. Utána azért ez a kérdés engem piszkál, és
0: bocs,
1: utána néztem.
0: Ebbe is bele lehet kötni, hogy a napfénynek jótékony hatása van. Hát emberek,
1: hát nem,
0: gondolkodjatok
1: hogy ettől gyógyult,
0: már.
1: Hogy ettől gyógyult, hogy ettől gyógyult,
0: hát van, aki meggyógyult tőle. Na, direkt
1: akkor,
0: mondtam...
1: Várjál, mert ez nem tudomány, én ezt aláírom, és én szeretek tudományról beszélni. És ezt te nagyon jól tudod, hogy nekem ez a mindenem.
0: Nekem viszont jól esik, hogyha ezt egy doki mondja.
1: Egy másik beteg meg azt mondta, hogy jó, akkor vigyük ki az összes beteget a szabadba. és akkor várjál, mert ez egy nagyon jó ötlet, csak tudod, mi a legnagyobb probléma? Hogy már túl vagyunk ezen. Sajnos. Ez egy múlt idő. Tehát a múlt században, tehát az 1900-as évek elején kezdték ezt el, volt rá idő, pénz, voltak dolgozók, stb. Úgy építették a kórházakat, klinikákat, hogy volt hozzá szabad terület, főleg a tüdőgondozóknál volt ez igazán jellemző, de más részeken is, és innentől kezdve a betegeket rendszeresen a szabadba ki tudták tenni. Tehát volt erre kapacitás, és ma már ez végletekig ritka. De a szigorú tudomány szempontjából, ha nézzük, akkor nem véletlenül építettek úgynevezett verandás kórházakat. Például a Debrecenben tipikus példa erre az Augusta klinikai épülete, ami egyébként ő is tüdőgondozó volt, vagy én voltam személyesen a Fekete Erdő klinikán, tehát a Schwarzwald
0: kliniken, de jó az.
1: Brinkmann doktori, és ahol Sasha, ugye ő volt ez a fiatal ember, aki ott segédkezett, beteg hordol ki, aki ugye tologatta oda ki a betegeket, ugye mennyi szerelem szövődött ott a Glottertálba. Na én ott személyesen elmentem, ez egy létező épület, és valóban pszichiátriai intézményként is funkcionál, tehát tényleg egy gyönyörű kertje van. Na, de ha tudomány, akkor tudomány, tehát nézzük már meg. Figyelj, Tibi, mert ezek rendkívül érdekes történetek. Két ágyas kortermeket vizsgáltak, még egyszer mondom, szintiszta tudomány. Szerinted volt-e különbség a korteremben gyógyulók gyógyulási sebessége között?
0: Milyen szempontból?
1: Hát bármilyen szempontból. Hogy teljesen véletlenszerű volt.
0: Hát de vagy Gyula, pedig... hát két ugyanolyan ember nincs, mit tudom én, más az immunrendszere, tehát szerintem nem, nincs.
1: Oké, de óriási különbséget lehet mérni, ha megnézed, az ablakhoz közeli ágyon lévő beteg mindig gyorsabban gyógyul, mint az ablaktól távol.
0: Ez hülyeség.
1: Gyorsabb a forgási sebessége azoknak az ágyaknak, amelyek közelebb van. Nem, ez egy tudományos leírás.
0: Hát mostantól kezdve akkora cirkusz lesz, amikor bemennek a betegek mindenki
1: az
0: ablak
1: lényeg,
0: mellé.
1: Tehát, akar még egyszer mondom, miért? Mert ugye mérik, hogy mennyire hatékony egy ágy, főleg nyugati szoros elszámolású rendszerekben. Tehát az ablakhoz közeli ágy, azon lévő beteg gyorsabban gyújul, mint az ablaktól távoli ágyon lévő. Még egyszer mondom, tény.
0: Abba azért tény. Van igazságot, hogy ugye, hogyha a fiatal embernél, akit kérte, hogy vigyék ki a természetbe, és a napfényel tulajdonképpen tök jó állapotba került, és elindult benne egy gyógyulási folyamat, ugyanez különben működhet ilyen elven, de még egyszer mondom, ezt ne gyógyterápiaként fogják fel.
1: Hát ez a baj, hogy de. Fogják föl annak. Mondok egy másik nagyon fontos statisztikát. Ilyenekre kezdünk el fölfigyelni, és ezek rendkívül fontos dolgok. A nagyobb ablakfelülettel épített kórházakban jobbak a túlélési arányok. és arányos a felülettel.

0: Na most szakítod ránk itt az közvéleményt.
1: De nem a közvéleményt, de én csak sorolom a tényeket, mert tudományt akart a hallgató, hát itt a tudomány. Tehát nagyobb ablakfelületű kórházakban jobbak a túlélési arányok, ablakhoz közelebbi ágyakon pedig nagyobb a forgási sebesség, tehát gyorsabb rajta a gyógyulás. Tehát igen, kellene visszaindítani a kórházakban ezt a programot, hogy szabadba a betegekkel kimenni, stb.
0: Hát, hogyha új kórházakat fognak építeni, ugye most az a divat, ugye, hogy ezek a teljes magasságban lévő hatalmas nagy üvegfelületek, akkor viszont ez nagyban
1: minél
0: fogja nagyobb, növelni.
1: Minél nagyobb üvegfelület, annál igen. Jobb. Így van. Erről később még beszélünk, de most menjünk a pilléreken tovább. Ugye, hogyan nézett ki ez az egész történet? Már beszéltünk az étkezésről, táplálék kiegészítésről, mert arról már rengeteget beszéltünk, most nem részleteztük a mozgásba, szintén úgy gondolkodunk, a víz dolgairól beszéltünk, most a napfényt érintettük, és majd kivesézzük, és jön a következő, az az ötödik pillér, ez pedig a mértékletesség és az önkontroll.
0: Hát erre nevelsz, amióta ismersz.
1: Igen, és itt azért komoly kihívásaink vannak. Ami korábban nem volt elérhető, az korlátlan ételita. És szinte minden korlátlan, és nem a környezet határozza meg, hogy mennyit eszel, hanem te. Hogy mennyit iszol, nem a környezet határozza meg, hanem te. Mennyi alkohol, mennyi gyógyszer, mennyi dohányzás, mennyi kávé, mennyi sütemény. Tehát csak te tudsz határokat szabni magadnak. Tehát jó a hedonizmus, mert tényleg jól esik, de sajnos halálos.
0: Ilyenkor mondják az emberek nagy többsége, hogy hát igen, de nem tudok magamnak parancsolni. Ez hát a
1: értem,
0: baj.
1: Csak akkor annak meg következményei vannak, ez is baj. Tehát ezért fontos, hogyha hosszú távú egészséget akarsz ezt a pillért, tényleg figyelembe kell venni, hogy mértékletesség és önkontroll. Oké. Aztán nagyon fontos még beszélnünk a levegőről. Itt is nagyot változott az orvoslás. Itt két részre kell osztani, ugyanúgy, mint a víznél is két részre osztottuk a dolgokat. Tehát most arról ne beszéljünk, mert sokat beszéltünk róla. Említés szintjén csak, hogy légvételi technikák, Wim Hof légzés, Buteyko légzés, stb. Jók fontosak. De a belégzett levegő minőségéről váltanunk kell két szót. Mi lenne az ideális szerinted? Mi az emberi szervezetnek a legjobb levegő?
0: Hát azt gondolom az erdei környezetben, ahol a fák megszűrik a...
1: Így, de te gondolod jól, és én rosszul gondoltam. Én azt gondoltam, hogy az ideális levegő az embernek, ha nagyon tiszta, azaz megfelelő mennyiségű oxigén, nitrogén van benne, az a pici neon, argon, széndioxid, stb. Hát ez nem igaz. Óriási átörésről beszélünk. A jó levegő nem a úgymond steril tiszta levegő. A jó levegőben nagyon lényeges ugyanaz a helyzet a tüdődben, mint a beleidben. Tehát egy steril bélrendszerrel nem lehet élni. Ha a tüdődbe csak és kizárólag vegytiszta levegő jut, az messze nem olyan jó, mint az, hogyha a levegőben ott vannak a mikroorganizmusok, mikroflóra, részecskék, stb. Tehát a természetes levegő a legjobb. Csak az a baj, hogy a mai túlterhelt immunrendszerünk ugye nem bírja a virágport, meg ezt, meg azt, meg amazt, de alapvetően ez lenne a helyes irány, és ha rendbe rakjuk a szervezetünket, akkor ez is lesz. Kell még két szót váltanunk a hetedik oszlopról, a pihenésről, és még legalább kettőt a nyolcadik oszlopról, ami a itt vagy világszemlél.
0: Nem lehet holnap, nem? Nem.
1: Nem, én nagyon gyorsan elmondom ezt, mert tehát mindig azt mondjuk, hogy mozgás. A pihenés legalább ennyire fontos. Jó, oké, annyira fontos, hogy legyen holnap, mert nem akarom össze.
0: Azért is, mert az emberek szerintem ennek nem tulajdonít, ez egy lerágott csont. Holott, ha tudnák, hogy mondjuk történetesen nekem az edzőm azt szokta mondani mindig, hogy különben a pihenés azért lényeges, mert akkor fejlődik az izom. Nem amikor te dolgozol rajta, hanem akkor, amikor pihensz.
1: Így van, pontosan így van.
0: Na, mentem, milyen okos ez a fiú. Jó van. Na, köbik.
1: Na, akkor holnap.
0: Én most egyelőre kikapcs, jó? Holnap pedig kapcs volt.
1: Rendben.
0: Köszönöm szépen. Szia.
1: És egy forintért megmondom.
0: Oké.
1: Jelentenek a tudomány dolgok.
0: Szép napot. Rendben. Szia.
1: A legjobbak. Sziasztok.

FM-en a legjobb zenék között, mindjárt 9 óra jön a Salt & Pepa. Én pedig annyira strandoltam itt, és foglalkoztam a strand etikettel. Egyébként köszönöm szépen, hogy kapok még ehhez üzeneteket, és vannak, amiket csak azért nem mondok el, mert megtisztelem azt a bizonyos valakit, aki írt nekem. Szerintem vagyunk ezzel így az élet bármilyen területén is, és jó sokszor magunkban megtartani olyan információkat, ami mindenkire nem tartozik. Ön viszont ne tartsa az információt magában, nyugodtan írjon nekem akár a következő órában, hiszen az elfelejtett horoszkópot igyekszem pótolni, mert hogy nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy mit is jósolnak a csillagok július 29-én szerdán. Szép napot kívánok mindenkinek, én Szentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapember évé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

9 óra után, hogyha éppen sétálunk a bújtoson, vagy kocogunk, vagy sportolással adtuk a fejünket, akkor még jó az időzítés, mert már most azért lehet érzékelni, hogy emelkednek a hőmérséklet értékek, és bizony visszajön a meleg, úgyhogy a klímákkal is azért óvatosan, hogyha már egy behűtött helyiségbe lépünk be, akkor nem mindegy, hogy mennyi időt tartózkodunk ott, mert bizony nagyon könnyen megtaknyosodhatunk, vagy éppen lerekedhetünk, bizony az immunrendszert is ugye védenünk nagyon fontos, úgyhogy a megfelelő beállításra tessenek odafigyelni. No, ha már a strandon vagyunk, akkor egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem éppen mondani, vagy mondjuk a sóstón, a bújtoson, ahol én is látom azt, hogy etegetik ott, eszegetik ott a kacsákat, pedig egy nagyon jó kis mondat jutott eszembe, hogy a kacsa nem strandvendég, úgyhogy ne etessék a vízi madarakat, erről mi is nagyon sokszor beszélünk, hogy tudom, hogy a jó szándék vezérel mindenkit ilyenkor, viszont nem árt tudni, hogy árthat azoknak a kacsáknak, amelyek közelebb úsznak mondjuk a parthoz. A kenyér és más emberi ételmaradék ugyanis nem megfelelő számukra, az etetés pedig felboríthatja a természetes viselkedésüket, és szennyezheti is itt a vizet. A legjobb, amit tehetünk értük, hogy békén hagyjuk őket itt a természetes élőhelyükön, ez majdnem olyan, mint a nagypapa vasárnapi ebéd után, hagyjuk pihenni. Pihenés még egyelőre nincs, viszont én nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, a horoszkópot pedig betárasztam, úgyhogy nem sokára készítem és hozom a napi jóslatokat. Sheryl Crow viszont már is velünk van. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban,

Szia, után július 29-én szerdán a figyelem jönnek a mai jóslatok, amik remélhetőleg mindenkinél betalálnak majd, és mindenképpen pozitivitást fog adni ebbe a napba. Kell is így a hét közepén, amikor főleg dolgozunk, vagy éppen otthon már végezzük a elmaradt feladatokat, gondolok én itt, júj, nekem is kellene ablakot pucolni, meg függönyt leszedni, na ezeket a dolgokat szeretem úgy háttérre beszorítani, hamarabb az ember összeporszívózik. Na egyelőre nézzük, hogy mit is jósolnak már a csillagok. Kosok, figyelem, ma minden adott ahhoz, hogy lendületesen induljon a napod. Egy jó döntés közelebb vihet egy régóta kitűzött célhoz. Bikák, érdemes majd kicsit lassítani, és élvezni a nyár apró örömeit. Egy kedves beszélgetés feltölthet energiával, mondjuk egy olyan valakivel is, akivel régen történt meg mindez. Ikrek, a kíváncsiságod ma új lehetőségeket nyithat meg előtted, légy nyitott, mert egy váratlan ötlet nagyon sokat érhet. Rákok, hallgassanak ma a megérzéseikre, ma könnyen ráérezhetsz arra, hogy mi az, ami valóban fontos számodra. Oroszlánok, mosolyogjanak bátran, mert ma könnyen magukra vonhatják a pozitív figyelmet. A jó kedved másokra is átragadhat. Szüzek, a szervezettséged ma sokat segít, de hagy helyet egy kis spontaneitásnak. Néha a legjobb dolgok ugyanis váratlanul érkeznek. Néha szoktak ezen gondolkodni egyébként a Best FM hallgatók, hogy miért változtatom mondjuk irányt, valahova megyünk. Mindig ugyanabba az utcába megyünk, de ma a másik utcába mentünk, és pont találkoztunk valakivel, akit nem is tudom, régen láttunk, vagy egy olyan új dolgot hoz a napunkba, hogy csak na, úgyhogy lehet ilyeneket is megtenni. Nézzük a mérlegeket, a harmónia ma körülvesz. Egy apró gesztus vagy kedves szó szebbé teheti a saját és mások napját is. Skorpiók, ma bátran vágj bele valamibe, amit eddig halogattál, az első lépés sokkal könnyebb lehet, mint gondolnád. Nyilasok, kalandvágyad most a hétköznapokat is izgalmassá teheti, egy spontán program vagy új élmény mosoly csalhat az arcodra. A bakoknak a kitartása ma meghozhatja a gyümölcsét, ne feledd, minden apró siker közelebb visz a nagy célokhoz. Vízöntők, a kreativitásod ma igazán szárnyal, jegyezd fel a jó ötleteidet, mert később még nagy hasznukat veheted. És akkor a halak, engedjék meg, hogy a pozitív gondolatok vezessék a mai napot, mert hogy egy kellemes meglepetés vagy jó hír szebbé teheti ezt a nyári szerdát. Hát én azt gondolom, hogy bármelyik csillagjegyben is születtünk, legyen ez a szerda tele jó kedvel, kedves találkozásokkal és mondjuk olyan pillanatokkal, amelyekre majd este is örömmel gondolunk vissza. Legyen csodás napja mindenkinek, ezt kívánom!

Márták, Flórák, Mártik, boldog névnapot kívánok, holnap jönnek a Juditok, lehet jó előre már készülni, vagy a Xéniákkal és a Giuliettákat is lehet köszönteni, aztán pénteken az Oszkárokat köszöntjük, hétvégén a Bogikákat, Boglárka, Boglár, és majd vasárnap a leheleket tudjuk köszönteni. Nekem egy lehel kedves szaunatárs ismerősöm van, úgyhogy ha összefutok vele, akkor biztos, hogy megölelgetem. Jaj, szauna, tudom, hogy mindenki elájul, hogy ilyen melegben, viszont én egyébként nagyon szeretem, tegnap is voltam szaunázni, és imádtam. Napozás között bebeestem egy-egy ilyen kis szeánszra. Na, mire lehet még itt ma készülni? Illetve nem is ma, majd 31-én van egy olyan program, ami a Sóstói Múzeum falu plakátján is szerepel, mert hogy az Estézés című programnak a következő lehetőségem a július 31-e lesz. Moldvai est, ahol moldvai vendégek fognak mesélni, zenélni és egy kis közös táncra invitálni minden kedves érdeklődőt. 7 órakor lesz mindez. Augusztus 7-én csillagles és esti chill, 8 órakor és majd augusztus 14-én este 7 órakor egy rendhagyó tárlat vezetéssel várják a vendégeket, sötétedés után, majd ilyen kis fejlámpával, ami nagyon izgé tud lenni. Programok tekintetében nézem még, hogy mit, milyen lehetőségek vannak, ajánlom ezt önnek is oldalunkról, akár bestfmnyiregyháza.hu, és bizony azt látom, hogy ma szerda, július 29, akkor a Zenes Ostrom program keretén belül is lesz egy kis koncert ma 7:30 és 7:30 között, mégpedig az Alapvetők zenekar fognak majd pop, rock és blues dalokat játszani, úgyhogy így kell készülni. Aztán jövő héten is szerdán az LKB-t, majd augusztus 8-án szombaton a Dongó 50, és folytathatnám, hiszen gyerekprogramokra is van lehetőség majd eljutni. A következő ilyen augusztus 9-e vasárnap Gilingalang interaktív gyermekkoncert, és majd augusztus 16-án vasárnap a Vidám Manók fogja zárni az augusztusi programokat. Lehetőség ott van mindenki előtt, hogy olvasgassa a programokat oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ahol a programok mellett a helyi hírek, belföldi híreken is tud egy kicsikét olvasgatni. Na, és az üzenőfal is lehetőséget ad arra, hogy akár

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Kívánok jó utat és balesetmentes közlekedést a Búza tér környékén is figyeljenek, mert hogy itt is továbbra is a rendszeres ellenőrzés az folyamatban van. Nem csak a Búza téren, a városban több helyen és a Búza tér környékén azért itt előszeretettel, főleg így piaci napokon azért a közterület felügyelet vizsgálja, meg legalábbis ott vannak, ugyanis a hatóságoknak az a tapasztalata, hogy nagyon sok autó itt a várakozási tilalom ellenére hagyja a járművét itt az érintett területen, és az intézkedések során a szabálytalanul parkoló autókra figyelmeztető cédulákat helyeznek ki, ezzel is felhívva a járművezetőknek a figyelmét a szabályok betartására, és nyilván itt az a cél, hogy biztonságosabb, rendezettebb közlekedés és a forgalom zavartalanabb működésének a biztosítása meglegyen a Búza tér környékén, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, na és arra is figyeljünk, hogy senki garázsa elé indokolatlanul ne álljunk, mert hogy vannak olyan szituációk, amikor kérem szépen valaki onnan akkor is kihajt, amikor ott áll, de leginkább akkor, amikor nem. Jó utat kívánok mindenkinek, és tudja, bármit tapasztal városunk útjain, azt nyugodtan megírhatja nekem, én Zentai Edit vagyok. Nem sokára búcsúzom, mert hogy mindjárt 10 óra van.

Gomoly felhős, napos idő, de leginkább sok nap és csapadék sehol sem várható, ezt mondják a meteorológusok, és én pedig csak ismételni tudom mindezt. Igazi hamisíthatatlan nyári hangulatot tudunk élvezni így a mai napon a hét közepén, ami jó hír, hogy szépen telik a hét, hamarosan jön a hétvége, akik pedig augusztusban mennek szabadságra, ők már biztos, hogy számolják, hogy hányat kell aludni, mert szerintem nagyon sokan olyanok vagyunk, mint a gyerekek egy ilyen esetben, úgyhogy néhány nap és akár a hétvége is itt van, de addig is élvezzük a nyarat. Kortyoljunk nagyon sok vizet, azért keressük a napsütésben is az árnyékot, és ne feledje el senki, hogy egy mosoly néha többet ér, mint hinnénk. Én nagyon köszönöm, hogy velem ébredt, nagyon szép szerdai napot kívánok, holnap pedig reggel majd találkozunk 6 óra és 10 óra között. I got a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
4: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Márti Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
3: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrandt Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászobó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

0: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes, szép szerdát kívánok. Július 29-e van ma. Flórákat és a Mártákat köszönhetjük fel. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órán. Itt a 103.9 Best FM-en. Mindjárt jön nálunk a névnaptár.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Július 29-e van, köszöntjük most a névnaposokat, először a Flórákat, ugye itt egy latin eredetű női névről van szó, és az a jelentése, hogy virág, virágzó, csodálatos ez a név, nekem nagyon tetszik. Nem mellesleg egyébként az ókori római mitológia tavasz és virágbőség istennőjének is Flóra a neve. A Flóra név viselői gyakran érzékenyek, kifinomult ízléssel rendelkeznek, művészi hajlammal, legalábbis a névelemzések szerint. A Mártákat is köszönhetjük ma. A Márta egy héber eredetű név, az a jelentése, hogy úrnő, gazdasszony. A Biblia új szövetségében Lázár nővéreként jelenik meg, aki Jézust vendégül látta, még testvére Mária inkább a lelkiekre figyelt. Márta így a szorgos, ház gondoskodó nő megtestesítője lett a keresztény kultúrában. A név mai viselői gyakran gyakorlatiasak, empatikusak és nem ritkán kiváló szervezők. Isten éltessen minden Flórát és Mártát!

0: Nagyon sokat beszélgettünk már arról Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, hogyha van egy kutya a családban, vagy több, nagyon fontos, hogy a kutya és a gazdi is jól érezze magát ebben a hosszú-hosszú évekig tartó együttlétben. És hát nyilvánvalóan sokan mondják, nem várható az el, hogyha van egy kutyám, attól kezdve csak és kizárólag vele menjek nyaralni, mert én mit tudom, én repülőgéppel szeretnék eljutni A pontból B pontba, oda meg a kutya nem vihető. És hát, hogyha nincs egy megbízható babysitter, bocsánat, kutyaszitter, vagy rokon, szülő, ismerős, akkor a panzió az egy kézenfekvő megoldás. Lehet, hogy akkor mit tudom én, a két hétre bepakoljuk a kutyát a panzióba, ahol vigyáznak rá, etetik, itatják, és hát nyilván, ha fizetünk, akkor ott el lehet a nyaralásunk ideje alatt. Hogyan kell jól panzióztatni egy kutyát? Jó megoldás ez, hogyha idegen helyre visszük. Ma ez lesz a témánk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, aki egyébként szokott panzióztatni, és szia Tibi!
1: Szia Hajmi, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, a panzió kérdése sok gazdi megrémít, mert nem tudják, illetve nincs felkészítve a kutya, hogy panzióba jöjjön. Ezért én azzal kezdeném, hogy ha már a szocializációról beszéltünk, akkor a szocializációnak része kell, hogy legyen az is, hogy külön vagyunk a kutyáktól, a kutyáinktól.
0: Aha.
1: Hát ez azt jelenti, hogy a panzióztatásra való felkészítésnél tekinthetjük a szocializáció részének, hogy most a 4 hónapos kiskutyámat beadom egy napra egy panzióba, úgyhogy ott is fog aludni. Nyilván előtte konzultálhatok a szakemberrel, megbeszélhetem. Jó, hogyha a gazdi tud adni egy iránymutatást, tudja jellemezni a kutyáját, hogy oké, van ez a kiskutyám, mondjuk most 4 hónapos, itt tartunk vele, szocializációban, nevelésben, 3-szor szokott tenni, megvannak az oltásai, találkozott már más kutyákkal, vagy nem találkozott más kutyákkal, otthon kennelben lakik, vagy bent lakik a lakásban van egy helye, vagy használunk boxot, hozzá van szokva a boxhoz, vagy nincsen hozzászokva, vagy csak mondjuk az autóban való szállításhoz használjuk, de már találkozott a boxsal, mert általában a panziókban a pihenő időszak az vagy kennelekben, vagy boxokban történik. Ez azért nagyon fontos, mert ugye amikor aktívan ki vannak engedve a kutyák a panzióban, akkor tudnak egymással kergetőzni, játszani, szaladgálni, birkózni. Amikor vége van ennek a foglalkozásnak, akkor mindenki megy a saját helyére, és ott pihennek. Na most erre érdemes felkészíteni a kutyát, de az én tapasztalatom alapján azért a kutyák nagy többsége ezt viszonylag zökkenőmentesen veszi, ezt az átállást. Bekerül egy új helyre, és amint mondtam, hogy egy intenzív játék után megy be a helyére, ahol azt szoktam mondani, örül, hogy pihenhet.
0: Aha, mert elfárad.
1: Jó, igen. Elfárad, így van. Tehát nagyon sok kutya úgy jön panzióba, hogy nincsen hozzászokva mondjuk a boxhoz, de nagyon könnyen átáll a kis agya, az idegrendszere, hogy elviselje ezt az új helyzetet.
0: Uh-huh. Lehet, egy kicsit ilyen falka szellem is van, nem? Hogy ez is azt csinálja, az is azt csinálja, lesz,
1: az is benne van, igen, mert azért hallják, látják egymást.
0: Igen,
1: a boxban,
0: és más nem idegbeteg, akkor lehet ő se annyira, igen.
1: Így van, akkor lenyugszanak ők is, illetve ami még tapasztalat, hogy nagyon sokszor a gazdik aggódják túl egy kicsit ezt a
0: aggódnám, ez biztos, igen, tudték.
1: Mert ugye engem is meg szoktak kérdezni, hogy jaj, mennyit vannak bezárva a kutyák, mennyit vannak kint. És hogyha én elmondom, hogy naponta többször kint vannak egy másfél órát szaladgálni, jaj, de hát akkor még a 24 órából, akkor 18 órát be van zárva, hát csak gondoljunk bele, az ember, ha alszik 8 órát, elmegy dolgozni.
0: Igen.
1: Nem hiszem, hogy sok gazdi képes lenne naponta 4-szer 1 órát szaladgálni.
0: Hát persze.
1: Megbirkózni folyamatosan.
0: Igen.
1: Tehát a kutyák, ugye, mint ragadozók, azért sokat alszanak. Ugye a ragadozó állatokra ez jellemző, hogyha éhes, akkor elmegy vadászni. Így van, akkor elmegy vadászni, levadásza az áldozatot, elfogyasztja, utána pihen, amennyit csak lehet. És utána, amikor megint éhes lesz, akkor elindul. Tehát a ragadozó lét az erről szól. Nem kell egy kutyának 24 órából 20-at szaladgálnia, még birkóznia, nem is bírna.
0: Nem bírná, tehát igen, igen.
1: Az elején, igen, a kezdő kutyák meg a kölyök kutyák belefutnak ebből, hogy végkimerülésig játszanak.
0: Igen.
1: De hogyha ez gyakran ismétlődik, akkor szépen beáll a szervezete arra, hogy játszunk, pihenünk, játszunk, pihenünk, játszunk, pihenünk. Na most a panzióban végül is ezt modellezzük. Játék, pihenő, játék, pihenő, játék, pihenő. közben van az etetés, nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy akkor mikor ettek a kutyák, utána mennyi időt kell pihenni, hogy megint tudjanak intenzíven játszani. Úgyhogy egy jó panzióban, egy jó szakemberrel ez a folyamat szépen fel van építve, és azt mondom, hogy a gazdiknak nem kell ettől félni. Nyilván lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a gazdi érdeklődjön a kutya után, felhívhat telefonon, írhat messengeren üzenetet, vagy egy SMS küld, mi a helyzet vele, szoktunk készíteni. Én leginkább videókat, mert a sokkal jobban visszaadja a hangulatot.
0: Nézi az ember a telefont, és bömböl, hogy a kutya otthon van, én meg nyaralok. Én bocsánat.
1: Igen, akkor egyes gazdikra ugye jellemző az is, hogy jaj, akkor ennyire jól érzi magát, akkor engem már nem is fog szeretni, mert
0: jaj,
1: nem akar
0: hazajönni
1: velem.
0: Jaj.
1: Mondom, ilyen nem lesz, mert az, hogy jól érzi magát, ez az adott szituációnak.
0: Kell.
1: Így van, adott szitunak.
0: Annyit szóval? még megkérdeznék, igen? Mert van egy ismerősöm, aki így mondta, hogy így ilyen panziós környezetben van ő is, hogy nagyon sok gazdi viszont úgymond, hát ilyen nem ez az aggódós fajta, hanem egyszerűen beadja a kutyát, ez a kutya életében meg ezt a panziót nem is látta, se az ott dolgozó embereket, és hát idegen az egész helyzet a kutyának, és akkor én ezt úgy megfogalmazódott bennem, hogy esetleg milyen helyzetben lennénk, akkor én lehet, hogy ha már tudom, hogy mikor lesz a nyaralás előtt, egy pár héttel már elkezdeném oda hordogatni egy kicsit a panzióba, hogy most itt maradsz egy fél órát, egy órát, vagy ez hülyeség, rögtön mély víz, mi a jobb?
1: Nem, ez egy nagyon jó megoldás. Ha ez a helyzet, akkor nyilván rajtunk szakembereken múlik az, hogy a kutya minél zökkenőmentesebben be tudjon illeszkedni ebbe az új környezetbe, az új helyzetbe. Egyes kutyáknál, hogyha mondjuk a gazdi felhív, és nem ismerjük egymást, mi személyesen sem, meg a kutyát sem ismerem, és beszélgetünk egy kicsit, hogy mégis akkor milyen kutyája van, mennyi idős, mi jellemző rá. Én is szeretek egy képet kapni arról, hogy kit fogok fogadni. És hogyha úgy érzem, meg a gazdi is úgy érzi, akkor megbeszéljük, hogy csináljunk egy-egy próbanapot. Ami lehet egyébként, hogy elhozza csak egy-másfél órára, és én az alatt le tudom tesztelni a kutyát, hogy hogyan viselkedik, amikor a gazdi elhozza, aztán ott hagyja, én elkezdek vele foglalkozni, bemutatom a többieknek, kapok egy képet róla.
0: Igen.
1: Illetve hogyan tud mondjuk pihenni a boxban, mennyire kezelhető, ha elmegy a gazdi, meg tudom-e fogni, porázra tudom-e venni, vagy kergetőzni kell vele, vagy motiválható jutalomfalattal, vagy játékkal. Ugye ez mind befolyásolja majd a későbbi együttműködést, de igen, jó ötlet, hogyha visszakanyarodunk oda a kérdésedre, nyugodtan lehet úgymond rákészülni.
0: Igen.
1: És akkor megint visszatértünk a szocializációhoz, amiről már beszéltünk, hogy a szocializációnak lehet a része az is, hogy igen, beadom napközibe, beadom panzióba, csak próbaképpen, hogy felkészítsem majd a későbbi életében előforduló helyzetekre, amikor esetleg ez lesz a megoldás, hogy panzióba megy, amíg a gazdi pihen, addig a kutya jó helyen van, és utána minden folytatódik szépen tovább.
0: Na hát mi is szépen
1: szerint
0: tovább folytatjuk majd legközelebb. Vizsgák, versenyek, ez egy külön világ, nem tudom, jó-e a kutyáknak, kiderül majd legközelebb. Köszönöm szépen, Tibi.
1: Nagyon szívesen.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Július 29-e van ma, a Márták és a Flórák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább a kalendáriummal. Ma is több eseményre emlékezünk. Például 1958-ra, amikor is megalakult a NASA. Az Egyesült Államok kongresszusa hozta létre a NASA-t, a National Aeronautics and Space Administration-t. A hidegháborús űrversenyben válaszként jött ez létre a Sputnik sok után, amikor a Szovjetunió sikeresen fellőtte az első műholdat. A NASA azóta az emberiség egyik legnagyobb tudományos vállalkozásával nőtte ki magát. Az első holdra szállás 1969-ben történt, az Apollo 11 küldetéssel. A NASA nevéhez fűződik többek között a Voyager program, a Marsjárók és a Hubble űrtávcső is. A NASA ma is kulcs szerepet játszik az űrkutatásban, többek között a James Webb űrteleszkóppal és a Holdhoz visszatérő Artemis programmal. A következő dátumunk 1981, amikor is meghalt New York meghatározó városvezetője Robert Moses, aki nem volt választott politikus, mégis fél évszázadon át formált

a New York városképét. Autópályákat, hidakat, parkokat, lakótelepeket tervezett. Közel 150 milliárd dollár mai értéken számolt beruházást irányított. Munkássága nagyon sok vitát szült, hívei szerint modernizálta New Yorkot, kritikusai szerint kiszorította a szegényeket, és elhanyagolta a közösségi közlekedést. Halála után a várostervezés demokratikusabb, közösségközpontúbb irányt vett. Moses életútja máig tananyag egyébként az urbanisztikai egyetemeken. Városépítő hatása vitathatatlan, akár pozitív, akár negatív aspektusból nézzük. Menjünk tovább 1905-tel, amikor is megszületett Clara Bow, az első It Girl. Amerikai színésznő volt ő, a némafilm korszakának egyik legnagyobb csillaga. 1927-ben az It című film után kapta a becenevét, amely később egy egész típus, a sikkes modern nő szimbóluma lett. Karrierje gyorsan ívelt felfelé, de a hangos film megjelenésével visszavonult, mert hogy a hangja nem felelt meg a kor elvárásainak. Clara Bow életét gyakran beárnyékolták a magánéleti botrányok, mentális problémákkal is küzdött. Ugyanakkor ő volt az első olyan filmsztár, aki valódi tömeghisztériát váltott ki a rajongók körében. Rövid, de nagyon fényes pályafutása a korabeli hollywoodi gépezet működését is megtestesíti. Menjünk tovább 1921-ben el, amikor is hát megalakult a kínai kommunista párt, mert hivatalosan július 1-je a párt alapítás napja Kínában. A valóságban a kongresszus első ülése 1921-ben elkezdődött július 23-án és 29-én zárult le, ezért e napnak is nagy a jelentősége. Lady Diana történelmi látogatást tett az olasz pápa palotájában. Ez 1983-ban történt, július 29-én, ugye második János Pál pápát látogatta meg. Ez volt az első ilyen alkalom, hogy a brit királyi család házaspárja hivatalosan audencián vett részt a pápa vidéki otthonában. A találkozó szimbolikus jelentőségű volt a katolikus és az anglikán egyház viszonyában. Diana elegáns, visszafogott megjelenése újabb divathullámot indított el. A média hatalmas figyelemmel kísérte az eseményt, amely egyfajta diplomáciai gesztus is volt. A látogatása a vallásközi párbeszéd egyik nagyon finom, de nagyon fontos pillanata. Ezen a napon jelent meg a The Weeknd Michael Gray-től 2004-ben, már hivatalosan több dátum is kapcsolódik a megjelenéshez. Az Egyesült Államokban ezen a napon debütált a sláger, a funk és a house hatású dal azonnal listavezető lett. Ezen a napon a spanyol armadát megtámadta az angol flotta 1588-ban. A haditengerészet, az angol, döntő támadást intézett a spanyol armadával szemben. Ez volt az egyik legnagyobb tengeri csata a 16. században. Erzsébet királynő Angliája ezzel megállította II. Fülöp spanyol király hódítási terveit. Az ütközet nem csak katonai, hanem politikai, vallási szempontból is fordulópont volt. A győzelem megerősítette Anglia tengeri hatalmát, és hosszú időre visszavetette a spanyol terjeszkedést. A csata a protestáns és a katolikus világ ellentétének egyik szimbólumává vált. Ez volt már a kalendárium.

Már is moziba megyünk, lesznek ismét premierek, a Motor City, a Pókember, a Leviéták könyve, aztán egy jó kis japán anime, ezek a filmek jönnek szépen sorban majd július 30-án, tehát ez lesz ebben a hónapban az utolsó premier dátum. Na nézzük akkor, melyik filmről mit kell tudni. A Motor City 18 éven felülieknek szóló amerikai akciófilm, és Ellen Richardson egyébként a főszereplő. A sztori 1970-ben játszódik Detroitban, amikor is John Miller beleszeret a helyi maffia főnökének a csajába, és egyébként le is lép vele. A maffia főnököt Ben Foster alakítja a filmben, és hát az új életből viszont semmi sem lesz. A gangster néhány korrupt zsaruhoz fordul segítségért, akik hamar elkapják őket, a lányt visszaviszik, John pedig hamis vádakkal bepakolják a börtönbe. Épp annyi időre, hogy legyen ideje kitanulni a bűn minden formáját, és ha már úgyis tönkrement az élete, a szabadulása után csak egy valami érdekli, hogy bosszút álljon a férfinak, aki elvette a szerelmét és a jövőjét. Jön egy új Pókember film, az a címe, hogy Pókember vadonatúj nap. 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember, Tom Holland a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él. New York már nem ismeri a nevét, élvezi az áldásos működést, ő folytatja bűnüldözését, és nincs más dolga, mint főállású pókemberként jönni-menni. De egyszer, tulajdonképpen most is minden megváltozik, mert hogy a ránehezedő nyomás változásokat indít be a testében. Ez odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Na, pókember marad-e a pókember? Kiderül a vadonatúj napból. Debütál egy ausztrál horrorfilm és a Leviéták könyve. Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a folytogató légkörben él két fiú, Ném és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedő tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek. Menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti, akire a legjobban vágynak. Egymásét. Erről szól a film. És az anime rajongóknak jó hír, hogy jön az egy új korszak kezdete is, 4 szabad szellemű Unumusmum mindent kockára téve versenybe száll, hatalmas összecsapásuk egy új korszak kezdetéhez vezet. Erről szól ez az alkotás. A filmekhez jó szórakozást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek, 11-kor délben is jönnek majd frissek. Kellemes szép szerdát kívánok, Szendi Hajni vagyok, ölelés a szülinaposoknak. Hamarosan sajtkészítés lesz a témánk, hiszen egy igazi sajtkészítőnél jártam a napokban.

Július 29-én született meg a 20. század egyik legmeghatározóbb filmipari szakembere, akinek neve összeforta monumentális hollywoodi és az olasz mozik világával. Dino De Laurentiisről van szó, Nápolyban született, Nápoly közelében 1919-ben, egy tésztagyáros család gyermekeként, és nagyon fiatalon kezdett el érdeklődni a mozi iránt, így 10 évesen be is iratkozott a római filmes iskolába. A karrierje a 40-es években indult el, és gyorsan felfelé ívelt, hamarosan már saját produkciós céget alapított. Az olasz neorealizmus korszakában olyan filmek producerévé vált, mint Roberto Rossellini vagy Federico Fellini munkái. Ő volt Fellini legendás filmje, az Országút producere is. 57-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscart ez a film. Ez volt az első alkalom, hogy egy olasz film ennyire nagy elismerést kapott az akadémiától. Nem állt meg viszont Európában, a 70-es évektől már az államokban is megvetette a lábát, Hollywood egyik meghatározó figurájává vált. Olyan sikerfilmek fűződnek a nevéhez, mint a 76-os King Kong remake, a Flash Gordon, a Dűne, hogy a David Lynch rendezésében, vagy a Hannibal Lecter sorozat több része, például a Hannibal és a Vörös Sárkány. Képes volt művészi fesztiválfilmeket és kasszasikereket is finanszírozni, ami nagyon ritka képesség a filmiparban. Pályája során több mint 500 filmet készített, és ezzel a számítással minden idők egyik legtermékenyebb filmproducere lett. Munkásságát gyakran jellemezte a grandiózus látásmód, a látványosság iránti vonzalom, ugyanakkor mindig ügyelt arra is, hogy erős történeteket támogasson csak. Többször dolgozott együtt világsztárokkal, köztük Jodie Fosterrel, Arnold Schwarzeneggerrel, Jeff Bridgessel vagy Anthony Hopkinssal. Családja is kapcsolatban állt a filmmel, a felesége Silvana Mangano híres színésznő volt, lánya Raffaello De Laurentiis pedig maga is producerként dolgozik. Például a Conan a Barbár filmeket ő csinálta. Dino De Laurentiis több stúdiót is alapított élete során, köztük az olaszországi Kinectica mellett működő Donny Keaton, vagy Amerikában is van neki egy. 2010-ben 91 évesen halt meg. Az egyik híres mondása így szólt: a film nem üzlet, hanem szenvedély. Ha nem szereted, nem is tudsz benne maradandót alkotni.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up, oh, bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: szeretem a sajtokat, de nem mindegyiket. Van ugye egy-kettő olyan, ami szinte a lábán elmászik, tehát olyan mennyiségű penész van rajta, az ilyen kecske sajtokat sem szeretem, viszont a tehéntejből készült termékekért oda meg vissza vagyok, és ott vannak, akik hihetetlenül profin űzik a sajt készítést, hát én már a túró készítésnél is megfőttem, amikor egyszer sárga túrót akartam csinálni húsvét időszakában, ami ugye egy tipikus ilyen szabolcsi étes, vele szembe jött az interneten, nem mondom, megcsinálom, mindentől kötözni kell, csepeg, meg szóval eléggé ilyen kupis dolog, de van, aki profin csinálja a sajt készítést nyilván megfelelő eszközökkel, tudással, tradícióval. Napokban és Szentesen jártam, és az egyik barátunk, aki rendszeres sajt vásárló, azt mondta, na hajni, menjünk el Szentes külterületére, ilyen kis kertségekbe mentünk el, és ott kérem szépen egy igazi sajtkészítővel találkoztam, olyan mennyiségű sajtot vettünk a férjemmel, hogy már a fagyasztóba is van, egy kicsit túltoltuk a dolgot, de tényleg nagyon különleges ízesítések voltak, és hát egy riporter az mindig riporter, tehát nem tudtam kibújni a bőrömből. Ha már vásároltunk, akkor meg is kérdeztem Aradi László sajtkészítőt arról, mit is kell tudnunk a sajtjairól, a múltjáról, és egy kicsit a jövőjéről is.
1: Itt vagyunk Szentesen, és 16 fokban állunk, kint meg majdnem 35.
2: 14.
1: 14, igen, kicsit fázunk. Rengeteg sajt van előttünk, ilyen fél malomkő nagyság, vagy nem tudom, egy kicsit mesélni rajta, hogy így gondolom fentről lefele haladva érdekes.
2: Hát nem, ott fentem vannak a nagyobb sajtok, azok idősebbek, lentebb meg vannak a 2-3 hónapig érlelt sajtok.
1: Az idősebb az azt jelenti, hogy ilyen 2-3 éves?
2: 2 éves, van ott 6 hónapos, 3 hónapos, tehát érnek, tehát szép. Van ott is azért 2-3 hetes is, abban is.
1: Annyira szépek, egységesek. Ezt hogy körülbelül mennyi idő alatt tanultad meg, hogy tényleg ez így nézzen ki, hogy kinéz?
2: Érdelést egy 3 év alatt sikerült elsajátítani, úgyhogy tudjam, hogy ne legyen semmilyen rossz penész a sajtokon. Tehát 3 év volt, amire rájöttem, hogy milyen páratartalom, tehát milyen hőmérséklet is, és ezáltal nincs penész a sajtban. Pedig gondozni is kell a sajtokat, tehát törölgetni kell őket 2-3 naponta. Át kell kenni őket, svertel, és akkor így megmaradnak ilyen szép állapotban.
1: Azt mondtad, hogy akkor olyan penész is, ami nem kell. Amit a hűtőben látok, az a zöld, az, ami nem kell.
2: Nem kell. A zöld penész, fekete penész, tehát sokféle van. Furózium, tehát ezek.
1: Vannak olyan sajtok, amiket lehet kapni a boltban, és szinte elmászik. Tudod, ez az annyira penészes, az egy egészen más sajtkészítés?
2: Kékpenészes, roquefort sajtok, azok a kékpenészesek, van ugye Camembert, a fehér penészes, a Penicillium candidummal van él. Én nekem is szokott olyan sajtom lenni, most nincs jelen pillanatban, mert nincs annyi tej, de szokott lenni.
1: A tejet azt veszed, vagy van a családban?
2: Van a tehenem, és akkor ott azoknak a tejét van, a tej van feldolgozva.
1: Mi a helyzet a kecskével? Sokan szoktak kecskét.
2: Nincsen.
1: Kecském, ott még nem tartunk.
2: Szeretnék jó sajtot majd csinálni még később, megadhatok, ha lesz jó tejem akkor, de az nehéz ügy.
1: Hogy jött neked ez az egész, hogy sajtot akarsz csinálni?
2: Édesanyám meg nagyomám csináltam, egyébként a kézműves dolgok úgy közel állnak hozzám, és ennyi. És utána elkezdtem internetről nézegetni, elkezdtem csinálgatni a sajtot otthon a garázsba. Utána egy kultúra forgalmazóval felvettem a kapcsolatot, és azt mondta, hogy ha szeretném ezt meg, látja, hogy inget érdekel. Ha szeretném megtanulni, akkor egy idős hölgy tanítja még a sajt, aki Csermajban is tanult.
1: Hol?
2: Csermajorban is
1: tanult. Csermobilt értettem.
2: Csermajor, és akkor ő hozzá mentem, Pestre jártam egy OKS képzésbe, de végülis az OKS képzés nem olyan volt, mint a többi, a nagyjából az OKS képzés, hanem itt tényleg egy agilis képzés volt, tehát volt követelés, tehát a vizsgán is megvolt, tehát nem lehetett csak úgy átslisszani, tehát nem az volt a lényeg, hogy megvegyem minél gyorsabb, hanem tényleg megtanultuk azt, hogy mi az, hogy tej, a többit meg magamtól szép lassan.
1: Nagyon sokféle ízesítés van, tehát én hallgatóknak mondom, hogy már vagy 5 félét kóstoltam, és még van, amit nem. Ez így este, így ülsz, és elkezdesz morfondírozni, hogy mi lenne, ha csinálnék egy ilyen sajtot?
2: Szoktam néha így, de nem otthon, hanem itt a műhelybe szoktam. Tehát van olyan sajtom, amit kint Svájcban csinálok, Berkizének hívják, az ilyen svájci alpokban, ami virágok teremnek, azok van az van a sajt, meg a kérgen. Tehát az is szokott itt lenni olyan sajt is, van is, most is érik, de annak ilyen 9 hónaposnak kell lennie, és akkor lehet majd a kérget, a virágkérget rárakni, de ebben van ugye a virág, és ez úgy készül, hogy a virágot berakom egy ilyen 80 fokos vízbe, az megázik, nagyon jó illata van, és akkor az belekerül a sajtba, és utána majd erre a kéreg rámegy, ami ehető a virág is.
1: Igen, hát annak van értelme, nyilván megehetjük. Itt van ez a 2 éves sajt, most a hallgatóknak mondom, egy gyönyörű, tehát egy mese szép. Ez így mennyi idő alatt készül el egy sajt? Tehát onnantól, hogy lejött a tehénből az alapanyag.
2: Lejött a tehén, hát hogy is van. Ugye első nap megcsinálom, formázás, 2, 3, 4 nap. 4 nap is után jön az a sózás, az a sózás megint csak úgy van, hogy körülbelül 2 nap a sózás.
1: Bocsánat, ez a sózás mit jelent, hogy teljesen körbeveszed sóval? Vagy? Ja, hogy ilyen sóslébe úszik? És akkor ez ilyenkor még nagyon fehér.
2: Igen. És az érés során változik. Tehát akkor kapja meg a kéregflóra, tehát a színe akkor fog átváltozni, ami a pincének a kéregflórája.
1: De ilyen belefecskendezős dolgokat nem csinálsz, vagy nem szoktak így nem beleoltani?
2: Hát oltott, tehát amikor a tejet beoltom, akkor attól állod meg, de ott is egy természeset oldozt használok, tehát egy biooltót használok. Tehát törekszem arra, hogy minden normális minőség legyen.
1: Meg lehet ebből élni?
2: Meg.
1: Mi a terv, a jövő?
2: Hát csinálj tovább, amíg az idő engedi.
1: Gyerekek vannak?
2: Vannak, persze.
1: És? Továbbadni, vagy ilyesmi, vagy hát nekik ez már nem?
2: Őket nem annyira érdekli, sajnos, de hát ugye őket, hát amit akarnak, azt csinálnak, tehát nem, én nem korlátozom őket, hogy már pedig ezt kell csinálni, majd ők eldöntik, hogy mi akarnak. Tehát lehet, hogy majd a évek alatt azt mondja, hogy egyik, majd azt mondja, hogy hát én csak akarok ebben foglalkozni.
1: A terep az adott. Oké, köszönöm szépen, megyünk fizetni. Köszi.

Gondolom, nagyon sokan tapasztalják azt, hogy amilyen a lelki világuk, vagy éppen a hangulatuk, annak megfelelően öltöznek. Tehát, ha egy nő mondjuk úgy teljesen jól érzi magát a bőrébe, akkor biztosan nagyon nőiesen, kisminkelve lép az utcára, megy dolgozni. Hát magyarul, ha magunk alatt vagyunk, majdnem csúnyában mondtam, akkor bőruhákat, slampos cuccokat veszünk fel. Hát kérem szépen, a BM most kiderítette, hogy miért viselünk szívesebben bőruhákat, amikor lelki gondjaink vannak. Nem titok, hogy az öltözködés az önkifejezés egyik része, és az egyes ruhadarabok kiválasztása tükrözi a hangulatunkat. Ez a felvetés viszont úgy tűnik, hogy fordítva is működik. Vagyis a ruhák is befolyásolhatják azt, hogy milyen a hangulatunk. Éppen ezért a ruhaválasztás segíthet abban, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, és megnyugodjunk, felpörögjünk, vagy éppen vidámabban indítsuk el a napunkat. Természetesen nem a ruha teszi az embert. Ugyanakkor valahol mégis sok dolog renget következtetni az öltözékünk. Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy megmondjuk, vajon mit viselnek a legtöbben akkor, ha lehangoltak, szomorúnak vagy éppen idegesnek érzik magukat. A válasz a bő, kinyúlt melegítő póló és szükség esetén egy kényelmes pulcsi. Ezeket a ruhákat választja a nagy átlag. Ilyenkor ugyanis a kényelem a legfontosabb szempont. A hangsúly a belsőre helyeződik, a külső megjelenés teljesen érthető módon jóval kevesebb szerepet kap. Valójában kutatások szerint a bőruhák nem számítanak annyira jó választásnak, amikor egy rossz időszakon megyünk keresztül. Érdemesebb pont ezeknek az ellenkezőjét viselni, vagyis a tapadós, testhez simuló ruhadarabok között kell válogatni. A kutatók szerint ugyanis ezekben a szűkebb ruhákban hasonlóan érezhetjük magunkat, mint egy súlyozott takaró alatt. Ekkor ugyanis a közeli érintés érzete megnyugtatja az idegrendszerünket, hiszen olyan, mintha valaki átölelne minket. Ennek hatására pedig elképzelhető, hogy egy fokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben. Tehát, ahelyett, hogy a jól bevált maci-naci póló kombinációt választanánk, viseljünk inkább sportos cicanadrágot és tapadós felsőt, vagy bármilyen ruhadarabot, ami követi az alakunk vonalát. Ez a kis átverés segíthet, hogy nyugodtabban folytatódjon a nap, és javuljon a hangulatunk. Dr. Jennifer Balgartner, klinikai szakpszichológus, írt egy könyvet is, amelyben bőven vannak hangulatjavító trükkök még, amiket a gardróbunkban találhatunk. Szerinte például érdemes élénk színeket viselni, ezek ugyanis feltöltenek minket energiával, és a kedvünk is jobb lehet tőle. A szakember azt is hozzátette, hogy ebben az esetben ne a hangulatunkhoz öltözzünk, hanem hagyjuk, hogy az öltözékünk befolyásolja a kedvünket. Vagyis, még ha otthon is maradunk, próbáljuk ki, mi történik, ha csinosan felöltözünk. Akár a legszebb ruhánkat is felvehetjük, hogyha jobban érezzük benne magunkat, mint mondjuk melegítőben. Természetesen, amennyiben komoly lelki problémával vagy valamilyen mentális betegséggel küzdünk, keressünk fel szakembert, aki segít megtalálni számunkra a legideálisabb terápiát. Ha viszont pusztán bal lábbal keltünk fel reggel, akkor érdemes az említett öltözködési tippeket kikísérletezni, ki tudja, hát ha jobb kedvre derülünk, miután átöltöztünk.

0: Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul az időjárásunk. Holnap itt a kánikula, túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható idehaza. Ráadásul a szél is szinte eláll. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fokra melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Pénteken is kitart majd a hőség, 34-39 fokkal, szombaton is ugyanez lesz a helyzet. Vasárnap pedig az ország bizonyos területén már 40 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A Magyar Közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A NyírVV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupaküzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapember évé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor is jönnek majd frissek. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Ez a 103.9 Best FM, Szendi Hajni vagyok, hamarosan fogyókúrás zöldségekkel folytatjuk.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem pont.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Európában jövünk, megyünk a folytatásban, és megnézzük, hogy a kontinensen belül melyik a hét legveszélyeztetettebb műemlék. Egyébként van köztük egy magyar is, írja roaster.hu. A Europe Nostra Műemlékvédelmi Szervezet egyik programjának keretében idén 10. alkalommal listázták a kontinens legveszélyeztetettebb műemlékeit, amelyek jogosulttá válnak az Európai Beruházási Bank 10.000 eurós örökségvédelmi támogatására. A program célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a műemlékekre, amelyeket a pusztulás veszélye fenyeget. A kiválasztás szempontja az adott helyszín kiemelkedő történelmi jelentősége és kulturális értéke, valamint a helyiek elkötelezettsége a helyszínek megmentése mellett. A kiválasztás másik kritériuma az, hogy az adott helyszín mennyire működik a fenntartható társadalmi gazdasági fejlődés katalizátoraként, valamint a béke és a párbeszéd előmozdításának eszközeként az adott településen és a tágabb régióban. A műemlékek között az 1993-ban nyitott budapesti Memento Park is, a kommunista ideológiát képviselő, fővárosból eltávolított köztéri emlékmű gyűjtőhelye is szerepel, mert a parkot 2007 óta működtető gazdasági szervezet és alapítmány bevétele nem elegendő a szakszerű állag megőrzésre. A további 6 legveszélyeztettebb helyszín a következő: Belgiumban a Kortrijk vasútállomás, Bosznia-Hercegovinában a Partizán emléktemető, Grúziában a Csacsvinii erőd, Németországban a Nővérek háza épületegyüttes és az egykori Morva település, Montenegróban a Sveti Stefán kultúrtáj, míg Szerbiában a Bistrika vízimalma ide tartoznak. Nos, ezek az műemlékek tehát azok, amelyeket most a listára fölpakoltak, ezek, amelyek a legveszélyeztetettebb műemlékek itt Európában.

0: már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy csomó mindent meg lehet venni készen. Ugye az elmúlt adásokban Friedrich Antal séffel grilleztünk, nagyon különleges módszerekkel, fűszerekkel és más népektől is ötletet találva. És hát lehet, hogy sokan tényleg ihletet kaptak, nekik ajánlom az Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalt, ahol a receptek, mennyiségek, technikák megtalálhatóak, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan inkább elmennek valami hipermarketbe, és megveszik a lepácolt húst, aztán csak valahogy megsütik. De manapság már akár érlelt marhahúst is lehet vásárolni a boltokban, ami olyan jónak tűnhet, hogy na akkor nekem ezzel nem kell kilódni. A kérdés az, hogy ez tényleg működik-e, jó-e, és hogy otthon elkészíthetjük-e? Ez most kiderül a vonal túlvégén Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is! Jó pár évvel ezelőtt találkoztam először én írlelt marhahússal, és nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény, mert hogy egy teljesen új dimenzióba helyezi ezeket az ételeket. Több megoldás van ennek az érlelésére. Érlelő kis hűtő van, amiben ezt készítik. Van a száraz érlelés, vagy van a nedves érlelés. A száraz érlelés az egy nagyon fontos dolog. Speciális hűtő, megadott hőmérséklet, megadott páratartalom, és maga a húst nem napokig, hanem hetekig, sőt 90 napig is érlelik, és ezáltal az egész szerkezet átalakul, és mégis ehető tökéletes marad, sőt, emeli a szintjét ennek az ételnek, ennek a húsnak. Van a másik verzió, amikor vákumban a saját levében érlelik a húst. Mind a két megoldás jó, én a szárazat jobban disztinkválom, mert hogy az egy különlegesebb, speciálisabb. Nekem az valahogy jobban összejött ez a dolog, és az az érdekes, hogy például, hogy akár hátszint érlelnek, a hátszínnek Magyarországon úgy tanultuk, megveszik a hátszínt, le kell szedni a hátszínnek a hátfelét, abból esetleg leves tudunk főzni, vagy valamit. Ha ezt megérleljük, ha érlelés alá vetjük az egészet, az egy érdekes dolog alakul ki, persze jó hátszínt kell használni, hogy a szeletelt, leszeletelt hátszínt ezzel a hártyával együtt süthetjük meg, és ez egy zsiradék különben, tökéletesen puha és omlós lesz. Nagyon finom ételt tudunk belőle varázsolni, és az az érdekes, hogy természetesen mindennek van előnye, hátránya. Ennek a hátránya, ennek az érlelt hátszínnek, vagy az érlelt húsoknak a hátránya az, hogy minél tovább érleled, annál inkább érlelt illatokat is tapasztalhatsz, akár a sajtoknál is, és itt is elme. És lehet, hogy olyan illatot érzel, ami lehet, hogy neked már nem jön be.
0: Igen.
1: Azért persze vannak különböző szakt részek, hogy akkor te csak az egyheteset, egy hónaposat, vagy 45 naposat szereted. De vannak azok a bátor emberek, akik sokkal 60 vagy 90 naposat is boldogan megeszik, hiába van annak esetleg már, mit tudom én, valamilyen gorgonzola illata, attól az még ehető és friss, de egy különleges bukéje, különleges aromája van. Én 30 napos idővallomban gondolkozok, meg a 45 nap a maximum, úgyhogy a továbbiakban nem merek senkinek semmit ajánlani, ez már csak amikor elbakultan hiszünk ebben a dologban, és imádjuk ezeket az érlelt húsokat, úgyhogy maradjunk a 21 és 45 nap között, az tökéletesen működőképes, lehet kapni boltokba, van, amikor horrorárat kérnek érte, van, amikor elfogadhatót, keresni kell a megoldást mindenképpen. Én utoljára brazil hátszíneket tudtam vásárolni ilyenből, és nagyon finom, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. A lényeg az, hogy ez is egy olyan, hát hüvelykúnyi 2-3 centis szeletekre van vágva, vagy lehet szeletelni, minden oldalát 1-1 percig háromszor fordítva, és akkor pont megkapom azt a félangolosra sült, tökéletes, aromájú, finom húst, úgyhogy ezt grillezésnél egy tökéletes választás. Fűszerezésnél csak a só meg a bors kell rá, semmi más.
0: Semmi más, hát van már olyan íze annak, hogy már nem kell elnyomni.
1: Ez már önmagában olyan íz.
0: Igen.
1: Úgyhogy lehet, hogy kicsit elfogult vagyok ezzel a érleléssel, de nagyon finom. Információkat persze egy párat rakok fel az oldalra mindenképpen. Receptúrát azért nem, mert hogy ez annyi, hogy tényleg egy-egy percig kell sütni oldalanként, és akkor kétszer vagy háromszor megfordogatva. Ki mennyire szereti átsütve.
0: Nagyon
1: tehát
0: jó.
1: Ez ennyi, semmi több.
0: Anti, nagyon szépen köszönöm, legközelebb innen folytatjuk.
1: Nagyon szívesen.

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Nyíregyháza,

fogyókúrázunk a folytatásban, és sokan állandóan ezt csinálják, olyan zöldségekről lesz most szó, amelyek a legjobb választást jelentik, ha valaki leszeretne dobni egy-két kilót. A zöldségek rengeteg értékes mikro- és makrotápanyagot tartalmaznak, így mindenkinek ajánlott bőségesen fogyasztani belőlük, aki szeretné megőrizni az egészségét, valamint elérni és megtartani az ideális súlyát. Na nézzük, melyik az a 7 zöldség, amit leginkább ajánlanak a szakértők fogyókúrázóknak. Az első a rukkola, ez a leveles zöldséget salátákhoz, tésztákhoz, turmixokhoz adva is lehet fogyasztani. Remek rost, folsav és K-vitamin forrás, de számos egyéb vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz. Nagyon alacsony a kalóriatartalma, viszont magas a rost tartalma, így együttesen támogatja a fogyást. Nem hagyható ki a brokkoli sem, alacsony kalóriatartalmú, de sok vizet, rostot és C-vitamint tartalmaz. Egyes kutatások szerint a C-vitamin antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai jelentősen hozzájárulhatnak az egészséges testsúly eléréséhez. A karfiol. Ezt a keresztes virágú zöldséget igen változatosan használhatjuk fel. Fogyaszthatjuk sütve vagy levesbe főzve, de akár turmixok alapanyaga is lehet. Magas a rost tartalma, emiatt sokáig eltelít és pozitív hatással van az inzulin válaszra és a zsírraktározásra is. A spagetti tök a spárgatök egyik fajtája, amely hőkezelés hatására szálakra esik szét, emiatt Isten gyalult a töknek is szokták nevezni. Alacsony a kalóriatartalma, emellett kiemelkedően magas a rost és a víztartalma is, tehát nagyszerűen helyettesíthetjük vele a tésztát. A jicama egy Mexikóban őshonos, ropogós gyökérzöldség, amely leginkább a retekhez hasonlítható, ízvilága azonban izgalmasabban áll. Rostban és C-vitaminban is gazdag, nyersen főzve, vagy akár sült hasábok formájában is fogyasztható. Párolva vagy savanyítva egyaránt használhatjuk a fejes káposztát köretként vagy saláta alapanyagaként. Elősegíti a fogyást azáltal, hogy egyensúlyban tartja a vércukorszintet, korlátozza az oxidatív stresszt, illetve csökkenti a gyulladásos folyamatokat. És persze a cukinit se hagyjuk ki, a cukinit is érdemes gyakran a kosárba, illetve a tányérra tenni, amíg szezonja van. Ehetjük grillezve, sütve vagy párolva, és igen változatosan fűszerezhetjük. A cukini is nagy mennyiségben fogyasztható, anélkül, hogy sok kalóriát vinnénk be vele. Mindez a magas rost tartalmának köszönhető egészségünkre.

Szendi Hajni vagyok, és nagyon-nagyon szerettem a rukkolát, én úgy a la nature magában is, és hát az egyik kedvencem, amikor mondjuk rukkolát eszek paradicsommal és mozzarellával, tehát azt én nem is tudom, mennyit megbírnék belőle enni. Minden esetre a rukkolának nagyon sok jótékony hatása is van, érdemes éppen ezért, már csak ezért is fogyasztani. Gazdag tápanyagforrás a rukkola, vitaminokban, ásványanyagban gazdag, van benne C, K vitamin, kálium, kálcium, ezek az anyagok pedig nyilván nem kell magyaráznom, hogy mennyire fontosak a szervezetünk számára. Rákellenes hatása is van a rukkolának, mert hogy antioxidánsok és fitokemikáliák is vannak benne, tehát segítik megelőzni bizonyos ráktípusok kialakulását. A rukkola támogatja az egészséget, asztalt paradicsommal is iszonyatosan király. A rukkola kiemelkedő folsavforrás, benne van a B-vitaminok egész tárháza, a folsav eszenciális szintéziséhez elengedhetetlen anyagok is ott vannak ebben a kis pici zöld valamiben, tehát már csak ezért is együk, mert hogy ott a szervezetünket totál föl fogja turbózni, és az emésztésünket is támogatja, mert hogy magas a rost tartalma, tehát nagyon sokan kevés rostot fogyasztanak, aztán a mellékhelyiségben pedig jönnek a kilódós percek, vagy fél órák, órák. A szív- és érrendszerre is nagyon jó hatást gyakorol a rukkola. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, a koleszterin szint szabályozásához, a szív- és érrendszeri egészség megőrzéséhez. És talán nem is gondolnánk, de gyulladás csökkentő hatással is rendelkezik. Éppen ezért, hogyha különféle gyulladásos betegségeink vannak éppen, akkor vegyük elő a rukkolát és segítsünk egy picit a testünknek a küzdelemben. Támogatja a bőr egészségét is a rukkola, mert hogy tele van antioxidánssal, és még a csontjainkat is erősíti, ennek pedig az az oka, hogy nagyon sok benne a K-vitamin. A rukkolát nagyon sokféleképpen felhasználhatjuk, tehetünk hozzá magokat, aztán tehetünk egy kis sonkát, mondjuk sárga dinnyét, és már kész is egy saláta, de ha reggel csinálunk egy rántottát, egy tükörtojást, nyugodtan mellé tehetjük. Hogyha halat sütünk, rizssel vagy csicseri borsóval, a rukkola nagyon-nagyon jól áll neki, főleg, hogyha még egy kis citromot is ráfacsarunk, és hát természetesen akár a reggeli szendvicsre is hozzá pakolható, mondjuk egy kis napraforgóval kiegészítve. Szóval a rukkolát sokféleképpen felhasználhatjuk, sokan még a tésztákhoz is hozzákeverik, vagy pizzára is teszik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul, mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt Nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel, továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb két órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül sokan jártak már Zadarban, hiszen a magyarok szeretik ezt az úti célt. Hamarosan ellátogatunk mi is oda, így az étteren át. Aztán Pallagi Alexandra dietetikussal is beszélgetek, és kiderítjük, hogy mi okozza a déjà vu érzést. Like no other.

Szendi Hajni vagyok, és ellátogatunk most a Dalmát történelem kapujába, tengerparton. Irány a horvátországi Zadar, vagy ahogy sokan mondják, Zára. Az Adriai tengerpartján fekszik Észak-Dalmáciában. Történelme több mint 3000 évre nyúlik vissza. Az ókori illírek után a rómaiak, a bizánciak, a velenceiek és az osztrákok is uralták. Minden korszak hagyott valamit maga után. A város szűk utcáiban sétálva egyszerre érezni a római fórum súlyát, a középkori templomok áhítatát és a modern tengerpart pezsgését. Zadar a történelmi és kulturális élmények szerelmeseinek épp úgy ideális célpont, mint azoknak, akik napfényre, tengerre, mediterrán hangulatra vágynak. A város szimbóluma a Szent Donát templom, amely a 9. században épült, kerek formájával messziről is felismerhető. Közvetlenül mellette található a római fórum romja, amelyet még az augusztus császár korában kezdtek el építeni. A történelmi központban egymást érik a katedrálisok, a paloták, a múzeumok, de a város legnagyobb különlegessége a tenger orgonája nevű modern építmény. Ez egy különleges lépcsős partfal, amelybe sípokat rejtettek, és amikor a hullámok elérik a nyílásokat, akkor mit csinál a tenger? Zenélni kezd. Zadar másik modern látványossága a Nap köszöntése nevű interaktív fényinstalláció, amely napenergiát gyűjt, majd sötétedés után különleges fényjátékkal kápráztatja el a látogatókat. Ezek az újszerű turisztikai attrakciók harmonikusan illeszkednek a történelmi városképbe, és különlegesen emlékezetes hangulatot teremtenek, főként naplemente idején, amelyet Alfred Hitchcock szerint is itt a világon a legjobb átélni. A város klímája mediterrán. Nyáron forró, száraz, a tenger hőmérséklete július végén, augusztusban ideális a fürdéshez. A strandok többnyire kavicsosak vagy sziklásak, de azért vannak apró kavicsos részek is, csak kevés. A legnépszerűbb fürdőhelye a Kolovár strand, a Borik városrész partszakasza, és a közeli szigetek, mint például Ugyán vagy Dugiotok, ahová komppal vagy hajóval lehet eljutni. Zadar gasztronómiája a Dalmát hagyományokat követi. Sok hal, tengergyümölcsei, olívaolaj, friss zöldségek, különféle sajtok. Különlegesség náluk a paski sír, vagyis a Pax-szigeti jussajt, ami gyakran a házi bor mellé és helyi olívaolajjal kerül a turisták asztalára. A bárok, kávézók, az éttermek kínálata széles, a magyar látogatók számára az árak, főként az utóbbi évek horvát euró átállása óta kissé boros-borsosnak tűnhetnek. Egy egyszerű ebéd két főre körülbelül 30-40 euró körül mozog, a kávé 2-3 euró, egy gombolc fagyi 2 euró. Szállás ügyben a választék nagyon széles. Apartmanok, panziók, hotelek és Airbnb lehetőségek is bőven akadnak. A legnagyobb különbség a fekvésben és az időpontban van. Főszezonban jelentősen megugranak az árak. Egy kétszemélyes apartman ára napi 70-120 euró körül alakul, még egy 3-4 csillagos hotel körülbelül 150 euróról indul. Magyar pénztárcával tehát nem számít annyira olcsónak, de nem is elérhetetlen, hogyha pedig előre foglalunk, és nem a belváros szívében keresünk szállást, akkor azért lehet spórolni. Autóval Budapestről indulva a távolság körülbelül 650-700 kilométer, az útvonal leginkább a Letenye-Zágráb-Karlovac-Plitvice-Zadar útvonalon halad. Ez körülbelül 7-8 órás utat jelent autópályán, némi horvátországi autópályadíjjal számolva, ez körülbelül oda-vissza 35-40 euró. További költség a magyar matrica és az üzemanyag. Buszos utazások is elérhetők, főként utazási irodák szervezésében. Nyáron pedig van közvetlen járat is, ami Budapestről Zadarba megy. Repülő ideális lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének csobbanni a fő és hát élvezni a nyaralást, tengerparton lenni. Zadar a történelmi mélységei, természeti szépségei miatt a modern látványosságokkal kiegészítve egy nagyon különleges úti cél.

0: Törődünk az egészségünkkel a vonal túlvégén, Pallagi Alexandra dietetikus. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Beszélgettünk már egy párszor a zsíradékokról, és nagyon sokféle van, ugye, amivel találkozhatunk a boltok polcain, szóval régen nem úgy van már, mint annó 20 évvel ezelőtt, hogy voltak az állati zsírok, tehát kacsa, sertés, sorolhatnám, meg mellette a jó kis étolaj, hanem azért nagyon sokféle zsíradékkal találkozhatunk ma már. Viszont, hogyha az interneten jövünk, megyünk, akkor ilyen felkiáltó jellel a transzsírokra mindig fölhívják a figyelmünket, hogy na hát az úgy kerülendő. Mi is ez? Mit lehet erről tudni?
1: Igen, ezek a zsírsavak természetes formában nincsenek jelen az emberi szervezetben. Mesterséges formában növényi olajok hidrogénezése, mesterséges keményítése során keletkezik, amikor ugye a folyékony halmaz állapotból szilárd halmaz állapotúvá válnak. Továbbá keletkezhet olajban, sütéskor is kis mennyiségben, illetve egyébként a kérődző állatok bendőjében szintén, amikor a takarmányban levő terítetlen zsírsavakat lebontják a bélbaktériumok, ez bekerül az állatok húsába, tejébe, azonban jelenállás szerint természetes formában ezek kevésbé negatívak a szervezetünk számára.
0: Mi ezzel a probléma, hogyha mondjuk transzsírokat eszünk?
1: Igen, hát ezek a transzsírsavak a rossz koleszterin szintjét megemelik, ez ugye az LDL koleszterin a laborban, és csökkentik a jó koleszterin, a HDL koleszterin szintjét, és ezáltal ugye tudja fokozni az érelmeztesedés és egyéb szívérrendszeri betegségek kialakulását is.
0: Tehát akkor kerüljük a transzsírokat, ez a lényeg, mert hogy ezek nem tesznek nekünk jót, de hogyan kerüljük el azt, hogy ezt megtegyük, ahhoz tudnunk kell, hogy miben van pontosan transzsír.
1: Igen, hát legnagyobb mennyiségben az ilyen gyors éttermi, bőzsírban sült ételek tartalmazzák, magas zsírtartalmú édességek, tehát ilyen nápoi, krémes kekszek, linzerek, instant termékek, salátaöntett porok, levesporok, akkor készételek, és itt most nem arra gondolok, hogy bemegyünk a kifőzdébe, és ott veszünk ételt, azt fogja tartalmazni, hanem az ilyen boltban megvásárolható, előre elkészített és sokáig eltartható ételek, illetve a sósnasik, pattogatott kukorica, chipsek, és ez nem azt jelenti, hogy ezekből nem lehet egyáltalán fogyasztani, csak legyünk mértékletesek.
0: Hogyha néha-néha becsúszik valami, amiben van transzsír, akkor ugye ez nem egy ilyen hirtelen romboló hatást fejt ki a szervezetbe, itt azzal van a baj, hogyha hosszú távon sokat viszünk be?
1: Igen, hogyha valaki folyamatosan fogyasztja, és itt csak én megjegyezném, hogy egyébként Magyarországon van egy szabályozás, ami meghatározza, hogy egy adott termék zsírtartalmából mennyi lehet a maximális transzsírsav, ami nagyon jó, és látjuk is a táblázaton, ha megnézitek a csomagolást, mindig ott van, hogy a termék 100 grammjában mondjuk van, nem tudom, 25 gram zsír, és abból hány gram transzsírsav. Tehát ez a szabályozás nagyon jó, de hogyha mi eszünk mondjuk 30 féle olyan dolgot a nap folyamán, amiben van transzsírsav, akkor hiába van lekorlátozva egy terméknek a transzsírsav tartalma, a 30 termék által be fogjuk vinni azt a mennyiséget, ami már nem egészséges és nem jó és romboló hatású.
0: Hát egészségünkre! Pallagi Szandra, Alexandra, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Amikor az embernek déjà vu-ja van, akkor az egy nagyon furcsa érzés, ugye? Igen, már jártam itt, igen, ez már megtörtént. Nos, most az emlékkutatók elmondták, hogy mi is okozza a déjà vu érzést, és hát van egy olyan érzésem, és ez nem déjà vu, hogy nem a Matrixos sztori jön majd elő. Ugye mindannyiunknak volt már halványabb, vagy egészen erős déjà vu érzése. Természetesen ezt szerintem könnyen fel is tudjuk idézni, mert hogy ezek talán szórakoztatóak, máskor meg talán ijesztőek. Nos, a Matrix című filmben Trinity karaktere azt mondja, hogy a déjà vu hiba a rendszer által stimulált realitásban. Mások úgy gondolják, hogy feltörő élmény előző életünkből. Az élmény minden esetben váratlan, és nyilván nagyon hamar tovább tűnik. Éppen emiatt megfoghatatlanság miatt vagyunk hajlamosak társítani a misztikummal, vagy azzal, hogy ez nem normális. Az ezzel foglalkozó tudósok, más néven emlékkutatók, régóta próbálták előidézni a déjà vu érzését laboratóriumi körülmények között. Sikerrel is jártak, mert ők 2006-ban először áttörést értek el, ugyanis képesek voltak hipnózis alatt álló résztvevőknél emléket kreálni. Ez az emlék egyszerű dolog volt, például valami játékban való részvétel, vagy egy színes nyomtatott szó megpillantása. Ezekre a hipnózis feloldása után különböző csoportfoglalkozások alatt utalásokkal próbálták emlékeztetni az embereket, a legtöbb esetben sikerrel. Az egyik számítógépes játék használatánál is sikeresen idézték elő a déjà vu-t, amikor a virtuális valóságban egymásra hasonlító alaprajzú tereket hoztak létre. Például amikor egy virtuális kert bokrait ugyanúgy rendezték el, mint egy szeméttelepen a szemétkupacokat. Az emberek határozottan déjà vu érzésről számoltak be. Az emlékkutatók arra jutottak, hogy a déjà vu egy olyan emlékjelenség, ami hasonlít egy valós élményhez, csak nem tudjuk tisztán felidézni. Agyunk tehát felismeri a múltbéli és pillanatnyi helyzet hasonlóságát, így annak ismerős voltát érzékeljük, ugyanakkor nem tudjuk a fejünkben pontosan elhelyezni. Mások szerint a déjà vu nem más, mint hamis emlék. Olyan esemény, amiről úgy érezzük, megtörtént velünk, pedig ez nem igaz. Mint amikor felébredünk egy álomból, és még nem tudjuk eldönteni, hogy álmodunk-e, vagy ez már a valóság, mert hogy a kettő közötti határvonal elmosódik. Ez a teória kezd idejét múltá válni, de egyes pszichológusok még tartják ezt, hogy ez a hivatalos magyarázat. Ennek pedig többek között ellentmond a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével végzett kísérlet. Ennek során ugyanis a 21 laboratóriumi körülmények között előidézett déjà vu-t átélő kísérleti alany agyában nem mutatta ki aktivitást az emlékekkel kapcsolatos területeken. Pedig az, hogy a hipokampusz nem aktivizálódott, arra enged következtetni, hogy a déjà vu-nek nincs köze az úgynevezett hamis emlékekhez. Ehelyett azonban az agyban a döntéshozatalért felelős részek aktívak voltak. Ebből pedig azt a következtetést vonták le a tudósok, hogy ilyenkor az agy ellentmondást igyekszik feloldani. Amikor tehát déjà vu-t érzünk, az agy lefuttat egy gyors keresést az emlékeink között, hogy eldöntse, valóban megtörtént-e velünk az adott élmény, vagy nem.

12-kor jönnek majd a friss hírek itt a Best FM-en, aztán a műsorvezető már Dékán Pisti lesz, tehát én búcsúzom, de előtte még programok. A roma holokauszt áldozatainak emlékére megtartják a megemlékezést Nyíregyházán, a szervező a Nyíregyházi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat így együtt, mindez július 31-én 11 órakor lesz majd a Nyíregyházi északi temetőben. A sóstói fittesték is folytatódik egész nyáron, például minden héten kedden pilateszre mehetünk el a sóstói piac melletti füves árnyas területre, illetve ki lehet próbálni a pilatesz mellett a gerinctornát, és minden héten hétfőn, és péntekenként még zumba is van. Fontos elmondani, hogy lesz egy kiállítás megnyitó is hamarosan, érdemes fölírni a naptárunkba, augusztus 4-éről van szó, Segítsd a királyt, ez lesz a címe a kiállításnak, és Csutkai Csaba fotóművész fényképeit állítják ki Ratkó József drámájának bemutatójáról. A kiállítás majd augusztus 30-áig lesz látható a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárkamara termében. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap 10-kor újra Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ez már a hét közepe, szerda van, amikor újra köszöntöm 2 óra után, Dékán István vagyok. Előttünk ez a 4 óra, infókkal, jó dalokkal teli, teszünk majd egészségünkért. Játszunk majd a Pizza Mafia játékával, már is hozom a legfrissebb időjárási adatokat, George Ezra pedig énekel.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Lighthouse Family és a High, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és majd Eve-vel folytatjuk. Jön egy jó kis popdal a Gangsta Lovin előtt, nézzük a friss előrejelzéseket. 30 fok a hőmérőn, és igazából a mai naphoz képest még igencsak melegebb lesz, így haladva a hétvége irányába. Zavartalan a napsütés, most még, na meg a következő órában 3-kor magasabb UV adatokra kell készülni. Észak-keleties szél rontja hőérzetét, de talán ez most jól esik, semmi komoly nem lesz ennek következménye is. Ahogy mondtam, most már egyre melegebb lesz, a vasárnapra 39 fokot is remélhetünk. Hát jó lennének most ezek a szabadságos percek, na meg a strandolás lehetősége. Így készüljön egészen majd 12-ig, 13-ig. Bezárólag tartjuk ezt a 30 fok körüli hőmérsékletet. Folytatjuk Eve-vel a Gangsta Lovin után, itt lesz majd Balmar és Manuel közösében az Éget a nap.

Énekelt a Back to Black, előttünk egy kis közszolgálat, egészen pontosan a Nyíltávfő közleményét hozom. A Nyíltávfő Kft. Tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy amennyiben az elszámoló számla fűtés vagy melegvíz szolgáltatás esetén meghaladja a 20 000 forintot, lehetőség van gyorsított eljárásban kamatmentes részletfizetés igénylésére. A részletfizetés 4 hónapos fix futamidejű és bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén vehető igénybe. További információkért keresse a Nyíltávfő Kft. Ügyfélszolgálatát személyesen, vagy telefonon a 42314433-as számon, esetlegesen e-mailben az ügyfélszolgálat@nyirtavfo.hu e-mail címen. Spin Doctors, ők pedig már a folytatás, aztán majd a No Doubt is énekel. It's my life!

Passport BSV-től, itt a legnagyobbak között, aztán majd Kurióval énekelünk, barlagfű, szezon, erről pedig beszéljünk, nagyon sokan, többek között egyébként én is érintett vagyok, továbbá allergiás a barlagfűre. Hamarosan kezdődik a barlagfű szezon, július végén már országosan megjelennek a barlagfű pollen szemei a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint. Szóval most már el kell kezdenünk a gyógyszerek szedését, mert ennek idő kell, mire kifejti a hatását, és ekkor leszünk majd úgymond nyugvó ponton. Hát látjuk, hogy az allergiát talán másként kezelni nem lehet. Az is olvasható a Best FM oldalán, meg az MT-n is, hogy a parlagfű pollen riasztási rendszert használhatják az allergiások, ez a PPRR plusz térképes előrejelzése. Ez segíthet a parlagfűben szenvedőknek, hogy hogyan is állunk a terhelés tekintve, tájékozódjon, ha érdekes, megtalálja a Best FM oldalán. Kurióval pedig folytatjuk Save a Gather, aztán majd a Caesar Sisters is énekel. I don't feel like dancing.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, Danit halljuk, ő tájékoztat minket, aztán pedig érkezik a Pizza Mafia játéka, amikor ma is valaki megnyerheti a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Hát ezért érdemes a következő órába kommentelni, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyírvévé a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapember évé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Ezek már a Pizza Mafia percei. Ma is játszunk a Super Pizza menüért, egészen 4 óráig bezárólag ma is várom hozzászólásait. A kérdést már megtalálja Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. És ne feledje, a Super Pizza menüben ma is a Gusztó és a Bolognese pizzák, ezt lehet megnyerni. Rubens Tenk énekel.

Good Reason a dal címe, melyet hozhattam, melyet hallgathattunk, itt a legnagyobbak között ez szólalt meg is. Dalos Bogi keresgeti a helyét a folytatásban. Én már megtaláltam a felületet, ahol újraindíthatjuk a Pizza Mafiás játékunkat a mai napra, egészen pontosan Facebook oldalunkat érdemes keresni, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, ott kell hozzászólnia. A feltett kérdéshez, a szeretne belekerülni virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, és megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki a pizzákat hazaviheti holnaptól. Én bevallom őszintén, nagyon feledékeny vagyok. Nagyon sok esetben a feleségem figyelmeztet, hogy ezt amúgy elfelejtetted, és általában sajnos úgy van, hogy igen. Van egy naptárunk, egy mindentudó naptárunk, melyet egyébként a feleségem vezet, és hát nagyjából így állunk össze, így érek oda mindenhova. Ön mikor felejtett el utoljára valamit? Így várom üzeneteit, hozzászólásait. Mi volt az, amit elfelejtett? Ez is érdekel, és már jönnek is a dalok. Dalos Bogival folytatjuk, aztán itt van Savage Garden.

Az átiratok időszakában Pili Barnával és Körtésszel a Dalocska, a Hófehér Jaguár itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Integetünk Beyoncé-vel, a játékunkat Facebook oldalunkon pedig ma is megtalálja a Pizza Mafia játékának kérdését egészen pontosan. Ha ott hozzászól, tudom bedobni nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd. Nagyon jól tudjuk már a játék szabályokat. Nézzük a hozzászólásokat, nem szoktam elfelejteni semmit. Rita üzenet, de jó, én azért ezt nem mondhatom el magamról, ahogy már említettem. Kiszedni a ruhát a mosógépből, Panna ezt felejtette el, hát nem tudom hány napja lehet ott, remélem, hogy nem túl sok. Honnan tudjam? Elfelejtettem, humorizál velünk Zsanett, jót szoktam egyébként nevetni a poénjain, felkelni, nem amúgy fogalmam sincs. Flóra üzenetét olvastam is. Kaját hozni a munkahelyre, Tibor, hozzászólása, na ez kellemetlen, remélem, hogy azért volt valami mentő. Hát így várom hozzászólásait, üzeneteit. Elfelejthetünk névnapokat, születésnapokat, itt egy felület, hogy ezt jóvá tegyük, akár itt köszöntsük ismerőseinket. Ennek most is adjunk teret, lehetőséget. Beyoncé-vel folytatjuk, Unique-kal, a Füstláng nélkül, és majd Take That Dala Baby is. Itt a

A Take That a 90-es évek végén robbant be a popzene iparába, egyébként válaszként a Backstreet Boys-ra ők is összeálltak, és tényleg jó dalok születtek, egyébként ott is nevelkedtek nagy sztárok, gondolok itt Robbie Williams-re, és azért ez nem mondható el a Backstreet Boys-ról. Itt nincsen olyan kitűnő szóló karrier egyik srác részéről sem, amiről még ma is érdemes szót ejteni. Úgyhogy szerintem a Backstreet Boys ilyen szempontból alul maradt a Tégdettel, illetve Robbie Williams-el szemben. A játék kérdésünkre fókuszáljunk, térjünk vissza a Pizza Mafia játékába, ma is részt vehet, ha megkeresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni, ott kell válaszolni, mit felejtett el utoljára, nem tudom, befizetni a csekket, mondjuk ez kellemetlen lenne, de akár ilyen üzenet is jöhet, várom ebben az órában egészen 4 óráig bezárólag, akkor sorsolok majd a hozzászólók között, így lehet megnyerni a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt. Beatrix. Penny Steelt venni a gyereknek a Balatonra. Jajajaj. Bár azt gondolom, ott is van erre megoldás, gyógyszertár. Penge memóriám van, általában csak azt felejtem el, ami amúgy sem érdekel. Meg ott a hozzászólása, itt is egy nagy like akkor. És itt van Beát a hozzászólása. A kocsikulcs mindig elmegy tőlem sétálni. Keresem, kutatom, mert mindig elfelejtem, merre tettem le. Általában a pulóver vagy a kabát zsebe, esetlegesen a táska szokott számításba jönni. Legalábbis nálam egyébként van egy tuti módszerem, ahogy belépek a házba, rögtön felteszem a többi kulcs közé, és akkor tutira nem fogom sehova se letenni. Ez általában legalábbis nálam bevált, hát nem tudom, Beátánál összejöhet-e. Hát várom hozzászólásait, üzeneteit, van még időbőven gazdagon, fél időben járunk, a csillagom jön, karamellel, Paja Beával, az Umbrella-val, majd az esernyőt nyitogatjuk, legalábbis tette ezt Rihanna, ezt az emléket is leporoljuk.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb

0: Az első néhány szárnycsapás, mondhatjuk ezt Rihannától, itt egyébként Chris Brown, Jay-Z segített, hogy összehozzák az Umbrella-t, és a klip is azért mindenképpen tiszteletet parancsoló. Soulwave-vel folytatjuk, ami nem öl, meghallgatjuk a dalt, dudoljuk a dalt, és figyelünk a játékra, mely Facebook oldalunkon pörög Best FM Nyíregyháza. Itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, ha szeretné megnyerni a Super Pizza menüt, benne ma is a Gusto és a Bolognese pizzákkal, melyek holnaptól fogyaszthatóak jó étvágyjal, és két hete van átvenni majd a nyereményét ezek a játék szabályban. Egyébként mindösszesen csak egy jól irányzott hozzászólás kell, és összehaverkodni Fortunával, ugyanis sorsolok majd a 4 óra hírek előtt. Arra vagyok kíváncsi, mit felejtett el utoljára. Minden is jött üzenetként, már nem emlékszem rá Csaba hozzászólása. Igen, én is így szoktam ezzel lenni. Tibor, a dobozos sört a mélyhűtőben. Jaj, hát akkor azt gondolom, ez már kapufa. Sok mindent így 60 fele. Katalin őszinte hozzászólása. Aztán itt van Évi, aki szintén játszik velünk kenyeret venni, úgyhogy mehetek vissza. Na meg, gipszes kézzel hogy kell írni? Hoppácska, itt egy kéztörés vagy egy kartörés. Figyelheted be, mielőbbi felépülést kívánok. Címe a Mindent is elfelejtek. Legutóbb a múlt héten fiam tábora volt. Hétfőn 8 után hívtak a táborból, hogy nem megyünk. Mondom, most van tábor. De volt már, hogy szülői értekezetet felejtettem el. És olyan is volt, hogy 15 perccel előtte jutott eszébe és késett egy kicsit. Szerintem nagyon sokan elfelejtjük a szülői értekezletet. Azért ez szerintem sokunkkal előfordul. Valakinek ezért, valakinek meg azért. Na, folytatjuk dalokkal. Énekel nekünk a Soulwave, aztán a Breed jön, egy jó kis popsláger. Egészen pontosan az R&B klubokból. Blue Cantrell-el, Sean Paul-lal, ez a Breed mindjárt.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem. Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

Ez volt a Breed, Sean Paul-lal, na meg Blue Cantor-lel, imádtam ezt a dalt, nagyon sokat pörgettem a lemezjátszón, szerintem mindannyian jól ismerjük, és a következő dal is tutira így van. Énekelnek a Cosmixék az átiratban, is Lányi Lalát hallgatjuk, a Lotfi Beggy féle verzió Kisvilág címmel pörög a folytatásként, a Pizza Mafiás játékunk pedig az utolsó célegyenes előtt 10 perce van mindösszesen, hogy megfogalmazza kérdésünkre adott válaszát Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, hogy tudjam regisztrálni a játékba is. Végeredményként a sorsolás útján akár ön is kikerülhessen nyertesen. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit felejtett el utoljára. Nagyon sokféle hozzászólás érkezett. Ne feledje, ma is egy valaki nyerhet, de ha nem mer, akkor nem nyer.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 4 órával foglalkozunk a közlekedéssel itt a Best FM-en. A híreket követően így pedig lezárjuk mai pizzamafiás játékunkat, és már is megtudjuk, hogy ki nyerte a szuper pizza menüt, mely majd holnaptól át is vehető a srácoktól. Egészen 2 hete van erre, ahogy ezt mindig el szoktam mondani, csak hogy ne csúszunk le a nyereményről, az úgy rosszul esne, ha elfelejtenénk. Apropó, mit felejtett el utoljára? Kérdést így tettem fel. Számtalan hozzászólás érkezett, mindenkit is regisztráltam, aztán az is kiderült, hogy nem írtam ki a nyertest tegnap, de ennek azért már eleget tettem, és akkor nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Most délelőtt segítettem a férjemnek, és nem emlékszem, hová raktam a kis baltát. Anita. Gratulálok, jó étvágyat kívánok, Öné a szuper pizza menü, vagy a szegészséggel férjével, és játszom velem legközelebb is. Köszönöm hozzászólásait, mindenkiét, és holnap újra játszunk, most pedig a közlekedés jön majd Dani hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul, mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
6: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben 2 új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
5: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra múlt 4 perccel közlekedési infókat várok a elérhetőségeinkre. Használjuk a Viber SMS számunkat 33 33 303. Nagyon szép az idő, visszatért a nyár. A hőmérőn 30 fok van, de garantálom, hogy többnek érzi. És jöjjön a kész!

0: Fősd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Kössük tehát be a biztonsági övet, pörögjön a Best FM, és jöjjön majd Cisco dal a Tong Song. Előtte pedig nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Karbantartás folyik, egészen pontosan a jelző lámpáinkat javítgatják, tisztítgatják, ha kell, akkor karbantartják, izzókat cserélnek, ez pedig nyilvánvalóan a rendőrlámpák lekapcsolásával jár. A következő napokban, hetekben erre kell készülni, tehát szakaszosan időközönként néhány rendőrlámpa majd nem működik, nagyon figyeljük a táblákat, és általában ilyenkor azért nagyon sok a koccanás, hogyha nem biztos a tudásában, inkább kerülje ezeket a csomópontokat. Autós hír, egy komoly fejlesztés készülődik, ultragyors töltőket létesítenek majd Nyíregyházán, mely hát néhány perc alatt már komolyan feltöltheti járgányainkat. 300-600 kW teljesítményű töltőkről van szó, ez a fejlesztés is elindult, a végeredményét pedig majd az elektromos autósok élvezik úgy igazán. Betlen Gábor utca, távhő meghibásodás, óriási lyuk a járda mellett, ez inkább a gyalogosokat érintő probléma. Autósként talán a földhalom miatt nehezebben belátható csomópont jelenti a gondot, számítsunk erre is. Óvatosságot kérek mindenkitől, nagyon sok a baleset sajnos. 33-33-103-9, ide pedig infókat gyűjtünk. Ez a Best FM SMS és Viber száma, itt tud utolérni, itt tud nekem üzenni. Csak 10 perc Dr. Móri Gyulával, majd fél ötkor az egészség 8 pillére. Hát ide jönnek majd kutatási eredmények alapján.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: És ne feledje mindenkit, hazavárnak, mérsékeljük a tempót, nagyobb követés és oldaltávolságot kérek mindenkitől, akkor tuti nem lesz gond, és hozom a kötelezőket. Egészen pontosan most fejlesztésekről beszélünk, itt a Csak 10 perc előtt. Méghozzá 18 helyszínen kezdődött meg a nagy felületű útjavítási programja a Nyírvévének. Ez a következő időszakban pörög majd, akár Örökösben, akár a Hímes, akár a józsavárosi utcákon. A múlt héten már elindult a program, egészen pontosan a Simonyi-Óbester utcában dolgoztak. Ez tehát a következő néhány nap, hét ütemterve, számítson erre. Egyébként 1530 millió forintos keret van erre. Aztán most egy még nagyobb szám, 3550 milliárd forintos országos vasútfejlesztési program indul, melyre óriási a szükség, mely nyilvánvalóan a biztonság, a stabilabb és a jobb vasúti közlekedés, a pontosabb érkezés és persze a kényelmesebb utazás elérésért indul. A következő 10 évben fejlesztik majd a vasúti pályáinkat, cserélik majd a motorvonatainkat, megújulnak az IC-k és a szolgáltatások is. Látnunk kell, hogy mennyire el vagyunk ezzel maradva, jöjjünk fel egy real jetre, menjünk külföldre, és akkor szembeötlik a különbség. Én szerintem a versenyképesség fenntartásáért, vagy legalábbis az elérésért mindenképpen erre szükség volt, vagy lesz a következő 10 évben. Tehát csak 10 perc, a folytatás ez, méghozzá az egészség 8 pillére, dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral, most...
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Mézga Aladár hívja dr. Mórik Gyulát. MZ per X jelentkez. Halló.
6: Na most hol vagyunk? Szép jó napot kívánok.
5: Adás van. Na.
6: Ja, nem mondod. Akkor jó, akkor.
5: Na.
6: Jó, oké. Okay.
5: Hallgatóknak suttogva mondom, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják végig azokat az adásokat, amik sokat mondóak, egyeseknek bátorítást adnak, hogy folyamatosan vegzálják a dokit, és jól teszik, csak bíztatni tudok mindenkit erre.
6: Ma megint ilyen nap lesz.
5: Írjatok neki sok e-mailt, mert szereti, idegösszeroppanás kap, haja már nincs.
6: Na, jó, hogy neked olyan sok van.
5: Ne, hát nekem sincs, de nekem mástól nincs. Na, köszöntelek, doktor úr, szép napot neked, meg hát, a hallgatóknak is.
6: Neked is.
5: Ugye? Az alapszeánsz hangulatot már is megadtuk. Én azt gondolom, kinyílik előttünk a szuperhorizont. Hogyan lett az egészség 6 pilléréből 8 pillér? Csak egy mondatos válasz szeretnék.
6: 5-ből
5: 8. Hát 5 plusz 1.
6: Pont erről egy mondatosat nem tudok adni, mert pont ezt nézzük át, hogy alapvetően megvan mindaz, amit mi gondoltunk, tehát azok abszolút egy és egyértelműen pillérek, és van néhány olyan dolog, ami én úgy érzem, egy picit, egy kicsit másképpen van bontva, de van ott két olyan pillér, amit teljesen máshogy értelmeztünk, és ezt nekem meg kellett tanulni.
5: Akik nem hallgatták az előző adást, ugye két adáson keresztül is beszélgettünk már erről, hogy régebben ugye te elmondtad azt, hogy mi az az 5 pillér, amire nagyon figyelni kellett, és hogy te mit tartasz a te tanácsaid alapján fontosnak. Igen ám, de megjelent Amerikában, ugye, egy tanulmány.
6: Hát igen, ez egy korábban létező szemlélet a krónikus betegségek gyógyítására.
5: Abban már 8 pillér volt.
6: És ott 8 pillér.
5: Igen. Na és akkor ezt kezdtük el, ezt te elmondtad különben sorba, és a végén volt egy nagyon, számomra, meg szerintem a hallgatók számára is egy nagyon szimpatikus eset, leírás, egy történet, amikor egy fiatalember, akiről már-már lemondtak az orvosok, azt kérte
6: nem
5: utolsó...
6: Már-már, akiről lemondtak az
5: bocsánat, orvosok. Igen. Azt kérte utolsó kívánságának, hogy vigyék ki a természetbe. És ott természeti körülmények között a csodálatos napfény megtette a hatását, mert hogy az állapota meg jobb lett, és így tulajdonképpen gyógyulásnak indult. Na, itt tartottunk eddig. De még vannak pillérek, amiről nem beszéltünk, vagy nem beszéltünk eleget, ugye?
6: Igen. Meg szeretnék válaszolni, amire utaltál a bevezetődben, hogy érkeznek hozzánk, ugye, hát fogalmazunk úgy, hogy észrevételek. Jó, tehát ezen 15 éves fiú esetek kapcsán ugye volt, aki azt mondta, kritikusan ki ne találjuk már, hogy a naptól gyógyult meg. Nos, ez így valóban nem kijelenthető, most kijelenthető, csak nem tudományos, ezt elismerem, mert nem volt kontrollcsoport, de egy ilyen esetben
5: nem, is azt
6: nem nagyon tudsz kontrollcsoportot.
5: Hanem, hogy anekdotikus volt
6: így van,
5: ez az információ.
6: Így van, de mi a lényeg? Hogy az egész kezelésében az adott betegnek semmi más nem változott, csak az, hogy kivitték a természetbe, és ott egészen más környezetbe került. Tehát mindenképpen figyelmet érdemel ez a dolog. Utána azért ez a kérdés engem piszkál,
5: bocs,
6: és utána néztem.
5: Ebbe is bele lehet kötni, hogy a napfénynek jótékony hatása van. Hát emberek, hát
6: nem,
5: gondolkodjatok
6: hogy ettől gyógyult, már. Hogy ettől gyógyult, ó, és meg,
5: hát van, aki meggyógyult tőle. Direkt mondtam.
6: Várj, mert ez nem tudomány, én ezt aláírom, és én szeretek tudományról beszélni. És ezt te nagyon jól tudod, hogy nekem ez a mindenem.
5: Nekem viszont jól esik, hogyha ezt egy doki mondja.
6: Egy másik beteg meg azt mondta, hogy jó, akkor vigyük ki az összes beteget a szabadba. És akkor várjál, mert ez egy nagyon jó ötlet, csak tudod, mi a legnagyobb probléma? Hogy már túl vagyunk ezen. Sajnos. Ez egy múlt idő. Tehát a múlt században, tehát az 1900-as évek elején kezdték ezt el, volt rá idő, pénz, voltak dolgozók, stb. Úgy építették a kórházakat, klinikákat, hogy volt hozzá szabad terület, főleg a tüdőgondozóknál volt ez igazán jellemző, de más részeken is, és innentől kezdve a betegeket rendszeresen a szabadba ki tudták tenni. Tehát volt erre kapacitás, és ma már ez végletekig ritka. De a szigorú tudomány szempontjából, ha nézzük, akkor nem véletlenül építettek úgynevezett verandás kórházakat. Tehát a Debrecenben tipikus példa erre az Augusta klinikai épülete, ami egyébként ő is tüdőgondozó volt, vagy én voltam személyesen a Fekete Erdő klinikán, tehát a Schwarzwald
5: kliniken, de jó az.
6: Brinkmann doktori, és ahol Sasha, ugye ő volt ez a fiatal ember, aki ott segédkezett, beteg hordol ki, aki ugye tologatta oda ki a betegeket, ugye mennyi szerelem szövődött ott a Glottertálba. Na én ott személyesen elmentem, ez egy létező épület, és valóban pszichiátriai intézményként is funkcionál, tehát tényleg egy gyönyörű kertje van. Na, de ha tudomány, akkor tudomány, tehát nézzük már meg. Figyelj, Tibi, mert ezek rendkívül érdekes történetek. Két ágyas kortermeket vizsgáltak, még egyszer mondom, szintiszta tudomány. Szerinted volt-e különbség a korteremben gyógyulók gyógyulási sebessége között?
5: Milyen szempontból?
6: Hát bármilyen szempontból. Hogy teljesen véletlenszerű volt.
5: Hát de pedig... Gyula, hát két ugyanolyan ember nincs, mit tudom én, más az immunrendszere, tehát szerintem nem, nincs.
6: Oké, de óriási különbséget lehet mérni, ha megnézed, az ablakhoz közeli ágyon lévő beteg mindig gyorsabban gyógyul, mint az ablaktól távol.
5: Ez hülyeség.
6: Gyorsabb a forgási sebessége azoknak az ágyaknak, amelyek közelebb van. Nem, ez egy tudományos leírás.
5: Hát mostantól kezdve akkora cirkusz lesz, amikor bemennek a betegek
6: mindenki az ablak mellé. Tehát, akkor még egyszer mondom, miért? Mert ugye mérik, hogy mennyire hatékony egy ágy, főleg nyugati szoros elszámolású rendszerekben. Tehát az ablakhoz közeli ágy, azon lévő beteg gyorsabban gyújul, mint az ablaktól távoli ágyon lévő. Még egyszer mondom, tény.
5: Abba azért tény. Van igazságot, hogy ugye, hogyha a fiatal embernél, aki kérte, hogy vigyék ki a természetbe, és a napfényel tulajdonképpen tök jó állapotba került, és elindult benne egy gyógyulási folyamat, ugyanez különben működhet ilyen elven, de még egyszer mondom, ezt ne gyógyterápiaként fogják fel.
6: Hát ez a baj, hogy de. Fogják föl annak. Mondok egy másik nagyon fontos statisztikát. Ilyenekre kezdünk el fölfigyelni, és ezek rendkívül fontos dolgok. A nagyobb ablakfelülettel épített kórházakban jobbak a túlélési arányok. És arányos a felülettel.
5: Na most szakítod ránk itt az közvéleményt.
6: Nem, nem. Nem a közvéleményt, de én csak sorolom a tényeket.

0: Erről később még beszélünk, de most menjünk a pilléreken tovább. Ugye, hogyan nézett ki ez az egész történet? Már beszéltünk az étkezésről, táplálékkiegészítésről, mert arról már rengeteget beszéltünk, most nem részleteztük, a mozgásban szintén úgy gondolkodunk, a víz dolgairól beszéltünk, most a napfényt érintettük, és majd kivesézzük, és jön a következő, az az ötödik pillér, ez pedig a mértékletesség és az önkontroll.
1: Hát erre nevelsz, amióta ismersz.
0: Igen, és itt azért komoly kihívásaink vannak, ami korábban nem volt elérhető, az korlátlan ételita. És szinte minden korlátlan, és nem a környezet határozza meg, hogy mennyit eszel, hanem te. Hogy mennyit iszol, nem a környezet határozza meg, hanem te. Mennyi alkohol, mennyi gyógyszer, mennyi dohányzás, mennyi kávé, mennyi sütemény. Tehát csak te tudsz határokat szabni magadnak. Tehát jó a hedonizmus, mert tényleg jól esik, de sajnos halálos.
1: Akkor mondják az emberek nagy többsége, hogy hát igen, de nem tudok magamnak parancsolni. Ez hát a
0: értem,
1: baj.
0: Csak akkor annak meg következményei vannak, ez is baj. Tehát ezért fontos, hogyha hosszú távú egészséget akarsz ezt a pillért, tényleg figyelembe kell venni, hogy mértékletesség és önkontroll. Oké. Aztán nagyon fontos még beszélnünk a levegőről. Itt is nagyot változott az orvoslás. Itt két részre kell osztani, ugyanúgy, mint a víznél is két részre osztottuk a dolgokat. Tehát most arról ne beszéljünk, mert sokat beszéltünk róla. Említés szintjén csak, hogy légvételi technikák, Wim Hof légzés, Buteyko légzés, stb. Jók, fontosak. De a belégzett levegő minőségéről váltanunk kell két szót. Mi lenne az ideális szerinted? Mi az emberi szervezetnek a legjobb levegő?
1: Hát azt gondolom az erdei környezetben, ahol a fák megszűrik a...
0: Így, de gondolod jól, és én rosszul gondoltam. Én azt gondoltam, hogy az ideális levegő az embernek, ha nagyon tiszta, azaz megfelelő mennyiségű oxigén, nitrogén van benne, az a pici neon, argon, széndioxid, stb. Hát ez nem igaz. Óriási átérésről beszélünk. A jó levegő nem a úgymond steril tiszta levegő. A jó levegőben nagyon lényeges ugyanaz a helyzet a tüdődben, mint a beleidben. Tehát egy steril bélrendszerrel nem lehet élni. Ha a tüdődbe csak és kizárólag vegytiszta levegő jut, az messze nem olyan jó, mint az, hogyha a levegőben ott vannak a mikroorganizmusok, mikroflóra, részecskék, stb. Tehát a természetes levegő a legjobb. Csak az a baj, hogy a mai túlterhelt immunrendszerünk ugye nem bírja a virágport, meg azt, de alapvetően ez lenne a helyes irány, és ha rendbe rakjuk a szervezetünket, akkor ez is lesz. Kell még két szót váltanunk a hetedik oszlopról, a pihenésről, és még legalább kettőt a nyolcadik oszlopról, ami a itt vagy világszemlélet.
1: Nem lehet volna, nem? Nem.
0: Nem, én nagyon gyorsan elmondom ezt, mert mindig azt mondja, hogy mozgás. A pihenés legalább ennyire fontos. Jó, oké, annyira fontos, hogy legyen holnap, mert nem akarom összerohalni.
1: Azért is, mert az emberek szerintem ennek nem tulajdonít, ez egy lerágott csont. Holott, ha tudnák, hogy mondjuk történetesen nekem az edzőm azt szokta mondani mindig, hogy különben a pihenés azért lényeges, mert akkor fejlődik az izom. Nem amikor te dolgozol rajta, hanem akkor, amikor pihensz.
0: Így van, pontosan így van.
1: Na, mentem, milyen okos ez a fiú. Jó van. Na, köbik,
0: akkor holnap.
1: Én most egyelőre kikapcs, jó? Holnap pedig kapcs volt.
0: Rendben.
1: Köszönöm szépen. Szia.
0: És egy forintért megmondom.
1: Oké.
0: Okay. Jelentenek a tudomány dolgok.
1: Szép napot. Rendben. Szia, szia.
0: A legjobbak. Szia.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Akkor nézzük a kiegészítéseket. Ott a Tesco Lidl kereszteződésében aszfaltozásra hívta fel hallgatónk figyelmünket. Móricz Zsigmond utcán, ott a Debreceni úti csomópontnál, ott a felüljárón felfelé, vagy ott azon a környéken jelentette hallgatónk, hogy a háromlábú is dolgozik. Sajnos van egy kocs és a Nyár utca és a Dózsa-György utca csomópontjánál. Itt egy kis ráfutásos baleset, óvatosan, ha erre tart. Nyírbogdány, Kéki út, itt is rendőrök. Egészítse ki, ha lát valamit. 30-330-303-9, és folytatjuk dalokkal. Érkezik hozzánk a Mark Anthony féle I Need to Know. Aztán majd Kohanski Royal, meg Bigával, ami egy kis bánatom, hogy egy kis fütyörész és egy kis elengedés is jöjjön. Aztán pedig nézzük, hogy változik-e az üzemanyag.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Dani hírei érkeznek a folytatásban, hogy megtudjuk, hogy mit és hogy, és már is nézzük, hogy az üzemanyagok kapcsán mire készüljünk. A szerdai adat, tehát a mai adat szerint ma már drágulásra kellett számoljunk, egészen pontosan 3 forinttal a benzin, 5 pedig a gázolaj. Drágult az átlagárak a mai napon 602 is. 631 az utóbbi a gázolaj. A jelenlegi, a holnapi adatokat még nem közölték, de úgy látszik, egy kis drágulásra kell készüljünk, ugyanis a tegnapi naphoz képest is drágult a Brent olaj, most 92 dollár hordója, és a forint is ront, 318 az USA dollárral szemben. Várhatóan majd egy kis drágulás még várható. Infok a holtankoljak.hu-n, ha történik valami, akkor pedig beszélünk róla. Most Dani tájékoztat minket, aztán pedig szúnyoggyérítési akció, hogy mikor és hogyan, ezt is megbeszéljük 5-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az adatás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Az utolsó 60 percből már 3 el is szaladt, ez a Best FM Dékán István vagyok. Mindjárt jön a Lady Marmalade, Lil Kimmel, Pinkkel, Majával és Christina Aguilerával. Nézzük a napfogyatkozás infóját ebben az órában, de kezdjünk a szúnyog érítéssel.

0: legjobb zenék változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszte, hogy örvénylik a testem.

Ők voltak a Rednex, aztán folytatjuk majd a Kuplung zenekarra, ha jól tudom, így hívták őket. Ember Márk, Törőcsik, Franciska, Marics, Peti, Márkus, Lucca, Királyi Marcell. Ők mind-mind a dalban, darabokra törted a szívem mindjárt. Előtte szúnyog gyérítési program a héten. Továbbra is védekezünk a szúnyogok ellen. A katasztrófavédelem közölte, hogy a nagyobb csípőszúnyog lárvatenyésztő helyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben azonban a mocsári élőhelyeken a szúnyog populációt továbbra is írtani kell, legalábbis, hogyha nem szeretnénk tele lenni szúnyog csípéssel. Ez pörög tehát méghozzá héten itt Szabolcsban is, többek között egyébként a Csepel-sziget, Dél-Pest és még egy csomó minden más helyszíni is a szúnyoggyérítési térképen. Tájékozódhat tovább, a kiegészítéseket megtalálja a Best FM oldalán, akkor jöjjenek a srácok, illetve hát a csapat az egykori V-motorok dallal, aztán majd a Pussycat Dolls Buttons dala is itt mindjárt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Énekelt Nagy Bogia, Maradok után majd Ina klub sikerét hát címmel indítom ez a Best FM, beszélgessünk a napfogyatkozásról. Ha nem tudná, akkor itt a Best FM-en tutira tájékozódhat e felől is, ugyanis újra majd napfogyatkozást láthatunk Magyarországon, ez egy nagyon ritka jelenség. Gyermekként a 20-as éveim közepén láthattam egy részlegest, és itt van most a következő alkalom, melyre mindenképpen azért figyelnék. A részleges napfogyatkozás Magyarországon augusztus 12-én lesz, méghozzá nagyjából ilyen 19 óra 30 perc környékén, a pesti adat van megadva nekem, 19 óra 22, amikor majd a hold egyre nagyobb szeletkét takar majd ki a napkorongjából. Sajnos a keleti régióban itt, Nyíregyházán ez a jelenség kissé elmarad, máshogy fogalmazva kevesebbet takar majd ki a hold a napkorongjából, a nyugati ország részen jobban lehet majd ezt látni. Tájékozódni azért érdemes. Augusztus 12 az MTN a cikk, a Best FM oldalán a cikk, és hát én azért ezzel foglalkoznék, mert tényleg ritka ilyet látni. Nagyon fontos, csak is fényvédő szemüveggel, és az nem napszemüveg, azzal lehet ezt nézni. Inával folytatjuk, jön a hat, aztán majd a Hooligans király lánya és a Sexy Back előtt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

Sexy, huh? A Sexy Back Justin Timberlake-kel, Timbalanddal itt a legnagyobbak között, ezt is meghallgattuk, a Sehova se passzolok pedig már Zolától érkezik, hallgatjuk ezt is, és hát nézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a holnapi nap, ami már csütörtök is, pénteken is. Itt a nyár 15 fok a reggel is tartnál, ez még mindig elmarad, az ilyenkor megtapasztalt átlagokhoz képest 35 fok lehet a legmelegebb órákban. Ez a 20 foknyi hőterhelés hozza majd a fejfájós perceket, meg az ingerlékenységet, a fáradékonyságot, a nem alvást, úgyhogy erre azért készülni érdemes. A nap déli részében, a déli órákban lesz magasabb UV adat, 10 óra és 15 óra között, mindenképpen védje bőrét a napkáros sugaraitól. A szél az kezdetben északkeleties, aztán majd északnyugatias, később pedig újra északkeletiessé fordul. 17 és 18 óra körül jöhet egy kis élénkülés majd a részéről. Semmi komolyra készülnünk nem érdemes, zavartalan napsütés ígérkezik a csütörtökben, ami egyébként a barátság világnapja, ugye 30-a, amikor Henry Ford született, Arnold Schwarzenegger született, Jean Reno is ekkor született, szóval van mit ünnepelni nekik tutira, na meg Juditnak is. Széniának is boldog névnapot kívánok, és már is hozom a dalokat, Zolát, meg a TLC-t, velük folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A finish vonal nálunk legalábbis közös perceinket tekintve itt a szerdában, mindjárt 6, amikor is majd Dani hozza a legfrissebb híreket, és érkezik a Night Shift pop dalokkal. Ez tehát a következő két óra ütemterve. Én mindenkinek jó pihenést. Jó rádióhallgatást kívánok a következő órákban is, a délutánban pedig újra számítok majd a csütörtökben is megtisztelő figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatal kora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is hazat talál.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

It's time for change. For change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés, vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír.vv a fiatal fák egy részénél öntözőzsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupaküzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Nagyon jó, veszem, egészen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrandt Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászobó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kívül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for funny sis, get a job.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: That's just the way it
4: is. Legyen a kedvenced.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lett még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM. Ott van veled.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan. Változatosan.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby?
0: Can't free up your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: ízlési lábomhoz.
1: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
2: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
0: Most például Balkándó vagyok és titeket hallgatlak.
3: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.